0: Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.

Széki sűrű és ritka tempót hallottunk, lendületes férfi táncok zenéjét a 70-es évek elejének Széken még működő táncházából. Mai adásunkban a budapesti táncház kialakulásának második fontos elemét veszük szemügyre, magát a táncot, és a budapesti táncházakban meghonosodott táncrendeket. A hagyományos magyar táncok jellege, karaktere, majd megannyi táncrend hosszú történelmi folyamatok eredményeképpen alakult olyanná, amilyennek a gyűjtések során tapasztalhattuk. A Kárpát-medence táncbeli állapota az európai tánctörténetnek azt a szakaszát tükrözi, amikor a lánctáncok háttérbe szorulása és az egyéni férfi táncok virágzása mellett már általánosan kialakult a páros táncok divatja is. Igaz, hogy az egyes tájegységek bizonyos eltéréseket, úgynevezett dialektus jelenségeket mutatnak, de elmondható, hogy a páros táncok divatja diadalmasan elterjedt egészen a Kárpátok vonulatáig, tehát az egykori török birodalom határvonaláig. Az persze rendkívül érdekes, hogy ez a nyugat-európai táncolási mód a kelet-európai hagyományokkal keveredve nem a nyugaton kialakult, szabályozott, kötött koreográfiával táncolt változatokat követte, hanem egy szabad, kötetlen, sok improvizációs lehetőséggel rendelkező táncformát hozott létre. Az történt ugyanis, hogy a nővel való táncolás egy rendkívül gazdag és variatív férfi tánckultúrához csatlakozott. A nők szerepe ennek megfelelően sokszor szerényebbnek is látszik a férfiakénál. Az együttes forgást, illetve kiforgatást, vagy a férfi körül való pörgést leszámítva, szinte csak asszisztálnak a virtuóz csapásoláshoz, a kezükkel tartják, vagy a vállukkal támasztják alá táncosukat, hogy el ne veszítse az egyensúlyt ugrásai közepette. Ez jelentette mindjárt a legnagyobb konfliktust a revival mozgalmak számára, az ilyen táncokat nem lehet egy pillanat alatt megtanulni, extra munkát kell belefektetni mindazoknak, akik nem születtek bele, akiket nem ez vett körül gyerekkoruk óta, hogy felcseperedve észrevétlenül is elsajátíthassák. Tánckutatóink gyakran idézik Berzsenyi Dániel 1811-ben írt versét a rögtönzött, látszólag szabályok nélküli magyar táncról. A magyar egy pindár, valamerre ragadja negéde, lelkesedett tűzzel nyomja ki indulatit. Majd lebegő szellő, szerelemre olvad epedve, s buja hevét kényes mozdulatokba szövi. Majd maga fellobbanva kiszáll a bajnoki táncra, megveti a lánykát a diadalmi dagály, s rengeti a földet, kinizsit látsz véres ajakkal a testhalmok közt ugrani hőseivel. Titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe, csak magasabb törvényt s lelkesedése határt, ember az, ki magyar tánchoz jól terme, örüljön, férfi erő s lelkes szikra feszíti erét. A magyar férfi táncok, a kanásztánc, a különféle legényesek látszólag bonyolultak, mindig más és más arcot mutatnak a rögtönzött előadás miatt. De ma már tudjuk, hogy a kötetlen beszéd mögött nagyon is meghatározott nyelvtan áll, melynek birtokában az előadó tetszés szerint variálhatja gazdag szókincsét, ha van neki olyan. Martin György véleménye szerint a magyar néptánc befogadása nehezebb. Az individuális páros táncokkal szemben a közösségi jellegű lánctáncokat könnyebb megtanulni és nehezebb elfelejteni. A zárt formájú kis kerek egységeket rövid idő alatt meg lehet fogni és meg is lehet tartani. A mi improvizált táncaink megtartása csak magasabb fokú tánckészséggel és állandó gyakorlással lehetséges. Gyakorlás nélkül a kisformák közti kapcsolat rohamosan lazul, felbomlanak a tánc közben létrehozott nagyobb struktúrák. Eddig az idézet. Pálfi Csaba, az Amerikából hazatért koreográfus barátunk mesélte a 70-es évek közepén, hogy ott a táncklubokban a görög táncok hozták össze az embereket, a rendkívül egyszerű, mondhatnám igénytelen lépésanyagnak köszönhetően. Érdekes volt ezzel szembesülni neki is, nekünk is. Ő ugyanis azzal a biztos tudattal jött haza, hogy most aztán már tudja a tutit, és nincs más tennivaló, mint ezt itthon leutánozni, ahogy ez már annyiszor és annyi területen megtörtént, és manapság is történik ebben a mi egyetlen édes és provinciális hazánkban. Pálfi Csaba magabiztosan előadta téziseit, de közben döbbenten tapasztalta, hogy itthon már teljes gőzerűvel üzemel a táncház, méghozzá épp ellentétes koncepció alapján, mint Amerikában. Vonzerejét éppenséggel nem a könnyed igénytelenség, hanem az igényes munka jelentette. Hát meg kell mondjam, a magyar hagyományokban meglehetősen ritka és ünnepi pillanatok az ilyenek. Martin örömmel állapította meg, a mi táncházainkban a személyes kifejezésnek nagyobb teret adó táncfajták váltak kedvelté, és nem annyira lánctáncok. A tánc igény feltámadásának egyetemes tendenciája nálunk szerencsésen összekapcsolódott a nemzeti kultúrára, a nemzeti önismeretre irányuló átértékelési folyamattal. Pálfi Csaba egy táncházi hanglemez készítéséhez keresett alkotókat. Martin Györggyel konzultált, aki bennünket, a Sebő együttest ajánlotta. Megkezdődtek a hosszú tárgyalások. A két ellentétes koncepció nehezen közelítette egymáshoz. Mivel gyakorlati tapasztalatok voltak már mögöttünk, rendíthetetlenek voltunk, s így lassanként a Martin által is képviselt koncepció győzött.
Az amerikai példát követő egyperces táncoskák helyett teljes táncrendeket vettünk fel, méghozzá a Timás Sándor vezette Bartók táncegyüttes közreműködésével. Azt szerettük volna ugyanis, hogy mindazok, akik érdeklődnek a táncok iránt, otthon és tanfolyamokon is használhassák teljes értékű tánczeneként. A táncosok jelenlét a jó tempó, valamint a táncos hangulat megteremtéséhez volt szükséges. Ahhoz is ragaszkodtunk, hogy a még élő adatközlő zenészeink is közreműködhessenek. Így került erre a felvételre Székely Zsigmond lőrincrévi hegedűs, Karsai Zsigmond lőrincrévi táncos és énekes, Kovács Tivadar mékeréki prímás és a Figler Ferenc vezette Decsi tambura zenekar. Vendégzenészként Fábián Márta cimbalomművész és Barbics Iván tárogatós működött közre. A két plastik lemezből álló Táncházi Muzsika című album végül csak 1978-ban jelenhetett meg, mivel be kellett várnia a jóval később beindított Élő Népzene című sorozatot, amelynek aztán a hatodik helyére szorította felvételünket egy nálunk jóval erősebb lobby. De azért hadd mondjam el bizalmasan, hogy a harcokat mi vívtuk meg a frontvonalban. És így ez a Martin György, Timás Sándor, Gulyás László és Pálffy Csaba vezérletével elkészült hanglemezkiadvány úttörő volt a maga módján. Hallgassuk meg most erről a lemezről a széki táncok eddig ritkábban idézett német eredetű táncait, a porkát és hétlépést, melyek a férfi táncok, sűrű tempó, ritka tempó és esetenként verbunk, után a párosan táncolt széki táncrend a pár lassúval, magyarral és csárdással induló sorozatát zárták le.

Minden szakértő megjósolta, hogy az eredeti parasztáncokkal nem jutunk messzire. Azok túl bonyolultak, nehezen értelmezhetők, hosszas tanulási folyamatokkal járnak, és az emberek különösen szeretik, ha kioktatják őket. Martin György, aki hosszas és eredményes gyűjtőmunkával a háta mögött magabiztosan állította, hogy ezeket a táncokat lehet szeretni, csak legalább a velük foglalkozó szakembereknek meg kellene őket ismerni és horribile dictu megtanulni. Évtizedeken át állandó ellenállásba ütközött. Olyas filologikával találta magát szemben, mint amikor az énekelni nem tudó színész azt mondja, nem kell a dallammal kínlódni, majd elrecsitálom a dalocskát. Jó az úgy is. Koreográfusaink is rendre naturalizmusnak minősítették az eredeti táncok hiteles megközelítését valami olyasminek, amivel igazi nagyformátumú művész nem foglalkozik. Sajnos közben nem kis szerénytelenséggel Bartókot emlegették példának, ami enyhén szólva is felháborító. Ő ugyanis egész életében azon dolgozott, hogy minél jobban megismerje a népzenét, és soha életében nem tett olyan értelmű kijelentést, mint amilyet én saját fülemmel hallottam vezető koreográfusunk szájából, hogy engem a néptánc maga nem érdekel, csak ami eszembe jut róla. Ezek után minden bocsinálta ideológust kellemetlen hideg zuhanyként ért a táncház sikere, amely bizony munkán alapult, mind a szervezők, mind a résztvevők részéről. Bizonyos körök azt sem nézték jó szemmel, hogy miért játszunk romániai magyar zenét. Mint ahogy olyanok is akadtak, akik a táncházunk másik favoritját, a magyarországi román táncrendet kifogásolták. Pedig a mékeréki táncokat nem valamiféle korrektség vagy taktikázás miatt futtattuk, hanem a közönségünk kívánságára. Egyszerűen szerették. Persze az is sokat nyomott a latban, hogy Kovács Tivadar, a virtuóz primás mindenkit elbűvölt muzsikálásával. Hallgassunk meg egy teljes mékeréki táncrendet, ahogy a zsokban, a román táncházban szokták húzni. Aprózó, erdélyes után az új keletű mezőségi és batuta, vagy ismét aprózó zárja a sort. Ezt akkor mékeréken még vidáman táncolták a lakodalmakban. Épp olyan élő tánchagyomány volt, mint a széki.

De nézzük, miért is tűnt olyan megfoghatatlannak a magyar néptánc. Mert voltak ennek azért objektív okai is. A jelenséget kívülről megismerni akarók bizonyos technikai eszközök nélkül nemigen boldogultak még a rögzítésével sem. Így a megismerés folyamatát nem lehetett kellőképpen felgyorsítani. Martin György e témában így foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat egy 1980-ban Varga Lajos Mártonnak adott interjúban. A nemzeti tánctudatot sokáig a népies műtáncok határozták meg, olyan erővel, hogy nyomai még ma is észlelhetők. A népismeret elmélyülésével, a néprajztudomány megerősödésével e században válik konkrétabbá a néptánc ismeret. Fontossá válnak az egyedi adatok, táncleírások is. Az igazi változás a 30-as évekre tehető, amikor megjelenik a filmfelvevő. Más népeknél könnyebb a helyzet, mert kötött táncokat akár még szóban is megfelelően lehet rögzíteni. A mi nyitott felépítésű improvizatív táncainkat filmfelvevő nélkül nem lehet rögzíteni. 1940 körül jutunk el oda, hogy végre akad egy táncművészünk, Molnár István, aki megfelelően értékeli az improvizációt. Berzsenyi Dániel szóban forgó versében úgy fogalmaz, hogy titkos törvényit mesterség nem szedi rendbe, csak magasabb törvény lelkesedése határt. A tudós Lajta László pedig, aki a népzene legrészletezőbb lejegyzői közé tartozott, a 30-as években a magyar néptáncot lényegében megfoghatatlan, rögzíthetetlen jelenség.

Béla vállalkozását kezdetben a néprajztudósok, művészek és az értelmiség legnagyobbja is támogatták. 1932-től mintegy 15 évig 100 község parasztcsoportjai rendszeresen találkoztak a fővárosban. A színpadra rendezett formában is, de a városi emberek először csodálkozhattak rá a falon még élő hagyományos táncokra. Ez önmagában is komoly eredmény volt, de talán még fontosabb a később tapasztalható következmény. Abban a 100 községben, ahol Gyöngyösbokréta működött valamilyen formában, máig érően meghosszabbodtak a tánchagyományok. Az olyan helységek táncairól, mint Kapuvár, Szany, Karád, Kunszentmiklós, Tápé, Szatmár-Ökörító, Pusztafalu, Inaktelke, Szék, Gyímesközéplok, ma semmit vagy jóval kevesebbet tudnánk, ha együttesük nem kerül a Gyöngyösbokréta révén a nemzeti köztudatba. S e falvak népe ezáltal észre nem veszi, hogy hagyományukat mások is becsülik. Tehát fontos és érdemes tovább ápolniuk. Ahol a Gyöngyösbokréta működött, ott még jó ideig eleve maradt a hagyomány iránti érdeklődés. A mai hagyományőrző együttesek, illetve az 50-es évek hulláma is lényegében ezekre az alapokra támaszkodott, csak ezt nem nagyon szokás emlegetni.

Azokat a berzenkedéseket és általában a szakmai körök teljesen érthetetlen ellenkezését ma már eléggé világosan lehet megítélni. A korszak szemlélete és gyakorlata szinte teljes mértékben a színpadra koncentrálódott, ahol komoly önmegvalósító ambíciók csaptak össze a népművészet továbbéltetése címén. Népművészet kell? Majd mi mesélünk nektek róla, ti csak ne babráljátok. Ennek a szemléletnek eklatáns példája volt a fiatal Martin György esete mesterével Molnár Istvánnal. Mikor odaállt Pista bácsi elé és megkérdezte, hogy az épp megtanult kanásztáncot hol lehetne alaposan tanulmányozni, akkor a mester a következőket mondta neki. Fiam, te ne menj sehová, a magyar néptánc én vagyok. Tőlem te mindent megtanulhatsz. És amikor Tinka mégis elment vidékre gyűjteni, Molnár kirúgta az együtteséből. Így vált belőle tánckutató. És ehhez illendő hozzátenni, hogy Molnár István valójában nem volt akárki. Az 1908-ban született koreográfus táncművész a 40-es években kezdett a néptánccal foglalkozni. Egyik az első magyarországi mozgófilmes néptáncgyűjtőknek. Összefoglaló kötetében gyűjtéseit mozdulattipológiai rendszerben tette közzé. Táncos képző technikai rendszer az úgynevezett Molnár technika a klasszikus balett képzési rendszerét kívánta helyettesíteni a néptánc együtteseknél. Együttes vezetőként és néptáncpedagógusként a magyar néptánckutatás egyik úttörőjének tekinthető. Kompozícióban a néptánc formavilágából indult ki, de alkalmilag expresszív elemeket és megoldásokat is alkalmazott. A keze alól olyan szakemberek kerültek ki, mint Martin György, Timár Sándor, Jancsó Miklós és még sokan mások. Most képzeljük el, milyen sok kárt okozott az ügynek az olyan önjelöltek művészként való tetszelgése, akik még ennyit sem tettek le az asztalra. Martin így emlékezett erre. Olykor még azok is állandóan anyanyelvi alapról, vagy másik elcsépelt frázissal tiszta forrásról beszélnek már, akik még a kötött táncok pontos megtanulását is kihagyták. Némely szuverén táncalkotó és pedagógus pedig azt hangsúlyozza, hogy nem önkifejezésre és az anyag szabad használatára kell a táncos nevelni, hanem csupán a mű alázatos szolgálatára. Ezzel a felfogással nem csak a tánc önmagáért való élvezetétől zárjuk el a táncost, hanem önkifejezésük lehetőségétől, s teremtő készségük kifejlődésétől is. Azt is hallani, hogy a színpad eleve kizárja az improvizáció lehetőségét. Hát, ez is megérne egy külön beszélgetést. Most csak annyit, hogy bizonyos zenei műfajok, stílusok lényegéhez tartozik az improvizáció, és ez mindig a szakmai technikai felkészültség legmagasabb fokát feltételezi. Az improvizáció alapos mesterségbeli tudás nélkül csak halandja marad. Az alkotó folyamatot sem lehet elképzelni improvizáció nélkül. A jól felkészült, kiváló táncos rögtönzésének elemi meggyőző ereje nagyobb lehet, mint egy agyon gyakorolt, s így rutinból előadott, s a legnagyobb tudatossággal megtervezett táncalkotásé. Az olykor festői látványba burkolt mechanizmusok pedig hamar kiüresednek. Ritka még nálunk az olyan koreográfus, aki a tánchagyomány egészét ismeri. Koreográfusaink javarésze sajnos nem a néphagyomány, a közösségi művészet megismerését tekinti az alkotó munkára való felkészülés legfontosabb alapjának, hanem sokkal inkább csupán, eklektikus módon közelítve, a maguk kivételes egyéniségének érvényesítéséhez keresnek motivumokat, ötleteket, lehetőleg soha senki más által még nem használt kuriózum értékű anyagot. E helyzet ismeretében talán jobban megérthető a táncszakmai körök felhördülése, amikor Csóri Sándor leírta híressé vált mondatait. A szakemberek vagy a boldog mindentudók ítélkezzenek aprólékosan és mondjanak mást. Én csak azt mondhatom, amit meggyőződésem és a jó kedvem súg. A néptánc történetének két fontos történelmi pillanata volt, az egyik, amikor a néptánc fölkerült a színpadra, és a másik, amikor a színpadról újra visszakerült a földre. Nem művészetként, hanem azért, hogy tánc maradhasson, mint ahogy szél a szél, eső az eső. Eddig az idézet. Mindahányan a kivívott és az állam által finanszírozott művészeti pozícióikat féltették a néptánc újbóli társastánc helyzetben való megjelenésétől. Pedig erre semmi okuk nem volt. Nem okozott a táncházak egyre terjedő tudománya semmi kárt az együttesi munkában, ha csak azt nem számítjuk bajnak, hogy az ország majd minden együttese megtanult rendesen táncolni. Közben a táncházakban is tovább erjedtek a dolgok. A közönség igényei újabb területek hagyományának feltérképezésére és elsajátítására ösztönöztek bennünket. A műhely a Bartók együttesben alakult ki, ahol egyre újabb zenészek csapódtak hozzánk, hogy ellessék eddig megszerzett tudományunkat. Virágvölgyi Márta, János András, Sipos Mihály, ifjú Csóri Sándor, Hamar Dani itt kezdtek a húrok pengetéséhez. Mi boldogan tanítgattuk őket egy minket felváltó utánpótlás reményében. Timár Sándor pedig minden újabb terület meghódítását gyűjtéssel kezdte, ahova táncosait is magával vitte. Nem csak Erdélybe, de olyan helyekre is elmentünk, amelyekről már mindenki lemondott, mi mégis mindig találtunk újabb adatközlőket és főleg szívmelengető inspirációkat.
A magyarországi dialektusok bevezetését nem csak azért ambicionáltuk, mert megelégeltük, hogy állandóan erdélymániával vádolnak bennünket, hanem azért is, mert nagyon kellemes kiegészítésnek változatosságnak bizonyult a táncházi kínálatban. Az 1974-től beindított kosságtáborokban nyaranta az elvállalt munkák mellett, mint amilyen például a pápateszéri vízimalmok felmérése volt, komoly haladást tudtunk elérni a következő évadra tervezett és a Bartók együttesben már kipróbált újabb táncok elsajátításában. Számomra nagyon emlékezetes marad a domaházi gyűjtés, ahol Medve Alfonz és társai legalább olyan nagy élményekkel ajándékoztak meg bennünket, mint az erdélyiek.

Ezen a lemezen mintaszerűen a citerát és a tekerőt rendeltük a Délalföld táncaihoz. Ami persze egyáltalán nem azt jelenti, hogy ne lettek volna vonós vagy akár fúvós bandák, csak hát minket már semmilyen élmény nem kötött azokhoz. És azt is hadd említsem meg, hogy citerával az egész Kárpát-medencével találkozhatunk, ez a hangszer majd minden háznál az otthoni muzsikálás eszköze volt. Ezen a felvételen az ugrós citerával kísértem, Köcsög Duda basszus helyett nagy bőgővel támasztva meg a hangzást, ami az akkori nagy újításomnak számított. Ugyanez volt a helyzet a tekerővel, amelyhez még nem találtunk eszklarinétost, így a legutóbbi hagyománytól kicsi eltérő módon maga a tekerő vitte a prímet.

Időközben vádaskodás ide, vádaskodás oda, az erdélyi táncok körét is bővítettük. Így került be a forgalomba a mezőségi és a kalotaszegi táncrend. Karsai Zsiga bácsi gyakori jelenlét a tánchazainkban arra serkentett bennünket, hogy a lőrincrévi táncokkal is megpróbálkozzunk. Ő nagyon örült, hogy végre Magyarországon is van már egy zenekar, aki tud a lába alá muzsikálni, mert eddig minden népzenét találkozón kénytelen volt a saját fütyére táncolni. Ha vendégünk volt, szóló produkciója után szívesen tanította a páros táncokat is. A lőrincrévi öreges csárdás és a lassú csárdás némileg leegyszerűsített verzióját a széki forgás ismeretében már könnyű volt elsajátítani. A szapora meg az ugróshoz hasonlított. Ilyen alkalmakkor mindig nagyon örültek a lányok, mert Zsiga bácsi mindenkit megtáncoltatott szép sorjában, egyet sem hagyott volna ki. Mai adásunk befejezéséül következzék most a lőrincrévi táncrend, pontozó, öreges csárdás, lassú csárdás és szapora. A prímet a lőrinc révéről áttelepült, majd korán elhunyt fiatal parasztprímás Székely Zsigmond játsza. A felvételen karsai táncának zörejeit, kiáltozásait és az ő énekét hallhatjuk.

0: Házban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser Dészabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma kalandozás a páva nyomában. A mikrofonnál dr. Juhász Katalin néprajzkutató.

Kedves hallgatóink! Épp a soron következő műsorokat készítettem elő, amikor megérkezett a lesújtó hír, hogy 79 éves korában meghalt Sebő Ferenc, Kossuth-díjas népzenekutató, zenetörténész, egyetemi tanár, dalszerző és előadó művész, a hazai táncház mozgalom egyik elindítója, a nemzetművésze. Fülünkben csengenek sokat idézett szavai, miszerint nem rabnak kaptuk a hagyományt, hogy őrizzük, vagy betegnek, hogy ápoljuk, hanem hogy megéljük és szeressük. És ő így szerette. Munkásságában a hagyományt élő közösségi gyakorlattá formálta. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karán Halmos Bélával együtt vers megzenésítésekkel kezdték közös pályafutásukat. Berek Kati színésznővel legendás előadásaik születtek az egyetemi színpadon. A Halmos-Sebő duó idővel együttessé bővült, historikus énekeket, gitárral kísért népdalfeldolgozásokat és énekelt verseket adtak elő. Az egyetemet követően Sebő egy ideig tervezőépítészként dolgozott, de hamarosan a Zeneakadémia zenetudományi szakán is diplomát szerzett. Sárosi Bálint népzenei sorozatának hatására fordult az autentikus népzene felé, s nem sokára a gyűjtésbe is bekapcsolódott. A Bartók Tánc Együttes zenei vezetőjeként Timár Sándorral együtt a Magyar Táncház mozgalom meghatározó alakja lett. 1973-tól az évtized végéig a Népművelési Intézet kutatási osztályán dolgozott, 1988-ban pedig az MTA Zenetudományi Intézetének kutatója lett. 1991-től a Magyar Televízió munkatársaként az ő szerkesztésében kerültek adásba a népzenei és régi zenei témájú műsorok, számos költészeti ismeretterjesztő sorozatban működött közre, zenét írt a gyerekeknek készített Cimbora című műsorhoz. 1996 és 2001 között a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, majd 2002-től 2011-ig a Hagyományok Háza szakmai igazgatójaként meghatározó szerepet vállalt a Magyar Néphagyomány intézményes kereteinek kialakításában. A Fölszállott a páva zsűriének elnöke, a Dankó Népzenei Szótár műsorának elindítója és hosszú ideig egyedüli szerkesztő műsorvezetője volt. A Bartók Rádióban önálló rádióműsort is jegyzett Népzene Sebő címmel. Öröksége velünk marad a zenében, a táncban, a gyűjteményekben, a tanításban, és mindazokban, akik általa kerültek közelebb a magyar

médiaszolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

kicsi fehér mezelt szoba, falon függő Mária kép, egy sarok

0: engemet.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: A kanyargó Tisza partján, ott
1: népzenék.

0: Örökzöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

bimbó akadáskor találkoztam véled. Virág hervadáskor szíved a már.

Dankó Rádió. Válogatást hallottak a Dankó Klub koncertek felvételeiből.

0: eszlek, majd megeszlek, ott a szág, csókodák, táncra perdünk öröttem a világ.
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar Nóták.

0: színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Miért van az, hogy gondolatban

Klasszikó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.

eszem azt az édes pici szádot. Hisz a bandot ingyen mégsem muzsikálhat, nem zörög a haraszt,

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

egy nap az életünkben, olyan, amit soha nem felejtünk, amit minden esztendőben csendesen megünnepel a szívünk. Ilyenkor meg

így szól az egyik. Jó uraim, ma mulatunk, ugye? Nyissanak ajtót, azt a kis rajkót, látni szeretném, repülni tud-e?

Jó öreg párja már halvat találja, s beszól az anyó: urak, jó mulatás!

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Berente Marian. Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a hormuzi szorosbareket hajók megsegítésére indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését a közvetítő Pakisztán kérésével, valamint azzal indokolta, hogy állítása szerint jelentős előrelépést értek el a teheráni vezetés képviselőivel folytatott megbeszélésen. A közlekedési útvonal blokkádja ugyanakkor továbbra is fennmarad. Ellenzékbe vonul az eddig kormányzó Nemzeti Liberális Párt Romániában. A döntést azután jelentették be, hogy a bukaresti parlament megvonta a bizalmat az Ilie Bolozsán pártelnök vezette Európa-barát koalíciós kormánytól. Az előterjesztést a koalícióból kilépett Szociáldemokrata Párt és a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség nyújtotta be. A továbbiakban az államfő múlik, hogy kit bíz meg kormányalakítással. Itthon a leendő miniszterelnök arra kérte a tárcák vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Magyar Péter közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, fogalmazott a Magyar Tudományos Akadémia tegnap megválasztott elnöke. Pósvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről a jelenleg a Hunrehez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Idén is meghirdette diák utaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek és közös élményeket szerezzenek. A pályázatokat vasárnapig lehet benyújtani, az utazásokat június első hetében kell megvalósítani. Ma van a Jászok napja. Az országgyűlés 2014-ben határozott a kezdeményezés megtartásáról annak emlékére, hogy Mária Terézia királynő 1745-ben ezen a napon állította vissza a szabad jászok és kunok korábbi örökös kiváltságait az úgynevezett önmegváltás részeként. Múzeumi estet tartanak ma a Magyar Nemzeti Galériában. A Dolce Vita című kiállításhoz kapcsolódva tárlatvezetések, kerekasztalbeszélgetés, élőzene és workshopok, valamint a téma hangulatához illeszkedő mediterrán inspirációjú gasztronómiai kínálattal is várják a látogatókat. Híreink végén az időjárásról. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. 6 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

A Magna Cum Laude felvételével indítottuk a reggel, de is napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. 2026. május 6-án, szerdán köszöntöm Önöket nagyon sok szeretettel. 8 perccel 6 óra után a mikrofonnál Hajdú Tibor munkatársaim, Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő. 10 óráig töltjük együtt a reggelt. Érdekes és friss információk mellett igyekszünk kiváló muzsikát játszani. Már is mondok ízelítőképpen, műfajonként egyet-egyet, ahogy én szeretlek, ezt a gyönyörű hallgatót Fonyó Barbara előadásában hallgatjuk majd meg. Penga kasza, ezt a Csártás Zalatót Erzsébet énekli majd. Az Örök Zöldek között játszom majd Fenyvesi Gabi 1970-es lángeri címe, ebből se lesz már szerelem, pá, kis aranyom, pá. Ezt a dal pedig Galambos Erzsi énekli majd. Nem sokára megnézzük, hogy hogyan alakítja át az időjárásunkat a hidegfront a következő néhány napban. Névnapos köszöntésünk sem maradhat el, mint ahogy a híres születésnaposokról is hallhatnak egy rövid összeállítást, majd az óra második felében, hamarosan pedig kalendárium. Elsőként Márkus Ilona énekel az Andagó címe ünnepi nótával. Kérem, hogy tartsanak ma is velem, ígérem, nem bánják meg. Derűs napot, jó reggelt!

0: Két perccel múlt 4:07, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. Ezen a napon történt.
0: 1338-ban ezen a napon harmadik András lánya Erzsébet halálával Nőágon is kihalt, az Árpádház. 1527-ben május 6-án 5. Károly spanyol és német király zsoldosai elfoglalták Róma városát, az ostromot követően pedig feldúlták és kifosztották az örök várost. A vérengzés Sacco di Roma néven vonult be a történelembe. 1837-ben ezen a napon készült el a Hild István tervezte Egri Bazilika, az esztergomi és a budapesti után az ország harmadik legnagyobb temploma, míg 1889-ben ezen a napon nyitották meg a párizsi világkiállításon a közönség előtt a francia főváros jelképévé vált Eiffel-tornyot. 1937. május 6-a a New York melletti Lakehurst fölött felrobbant és lezuhant a hitleri Németország büszkesége, a Hindenburg nevét viselő Zeppelin léghajó, míg 1942-ben a Midway-szigetek térségében megkezdődött a II. Világháború csendes óceáni hadszínterén fordulatot jelentő tengeri ütközet az amerikai és a japán erők között. Az Egyesült Államokban 1946-ban kezdett működni a világ első programozható elektronikus digitális számítógépe, míg 1972-ben a Liszt Ferenc téli könyvklubban egy bérelt teremben megrendezték az első táncházat a Bartók, a Bihari, a Vadrózsák és a Vasas Tánc Együttes részvételével. Ez a nap a táncház napja. Szintén május 6-án 1989-ben lett az IMF, azaz a Nemzetközi Valuta Alap tagja Magyarország, még 1994-ben ezen a napon avatták fel az Anglia és Franciaország között a La Manche csatorna alatt épült alagutat, a csalagutat, a londoni Westminster apátságban pedig 2023-ban május 6-án koronázták meg harmadik Károly királyt, az Egyesült Királyság és 14 további nemzetközösségi ország uralkodóját és királynői rangú hitvesét, Kamillát. A Dankó Rádióban pedig a folytatásban Simon Boglárka énekel Játssz a hegedűdön. A dal címe Hankó József és zenekara kísér. Jó reggelt!

Holnap várható a hidegfront erős széllel és záporokkal, de erős napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. A hőmérséklet majd pénteken esik egy kicsikét vissza, a délutáni felmelegedés. Ma a több órás napsütés mellett erősebben megnövekedhet már a gomoly felhőzet. Eleinte csak helyenként, aztán délután szorványosan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Élénk lesz már ma is a délnyugati szél. Délután 23 és 28 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet. Május 6-án Evetke, Iduna, Tankréd napján főnévnaposaink pedig a Fridák és az Ivettek, a Frida germán eredetű, békét, illetve védelmet jelent. Az Ivet pedig szintén germán közvetítéssel, de francia területről érkezik, jelentése tisza fa, átvitt értelemben életerőt, állandóságot és kitartást jelent a név. Boldog névnapot kívánok minden ünnepeltnek, ebből se lesz már szerelem. Fenyvesi Gabi felvétele forog a Dankó Rádióban.

Addig-addig szerettem, míg elfogyott valamennyi fegyver.

Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: 4 perc múlva 3:47, jó reggelt!
1: Dankó kalendárium. A nap híres születtei.
0: 1758-ban született ezen a napon Maximilien de Robespierre, francia ügyvéd, forradalmár, a francia forradalom és a jakobinus diktatúra vezér alakja. Martin Ohm, német matematikus, az aranymetszés szabályának leírója, 1792-ben született ezen a napon. Sigmund Freud, osztrák orvos, pszichiáter, neurológus, pedig 1856, május 6-ai születésű. 1871-ben született Christian Morgenstern, német költő, május 6-án, míg Tatai Sándor Kossuth és József Attila díjas író 1910-ben született ezen a napon. A zseniális Oscar-díjas amerikai filmrendező, színész, a 20. század első felének talán legnagyobb hatású alkotója, Orson Welles 1915-ben, míg egy szintén nagy hatású fotóművész, aki ráadásul magyar származásúként az Egyesült Államokban is óriási karriert tudhatott magának, és valamiért, ha már az érettségénél tartunk, a Verespálné Gimnázium 4. B-osztályának a tabló képeit is elkészítette budapesti műtermében. Szipál Márton 1924-ben született ezen a napon, a drága Temesi Hédi 1925-ben, még a fantasztikus francia komikus Christian Clavier 1952-es születésű, többek között a Jöttünk, láttunk, visszamennénk című filmekből is ismert lehet ő. Ezen a napon született Nagy-Britannia aktuális miniszterelnöke Tony Blair 1953-ban, George Clooney 61-ben, ez is hihetetlen, hogy már 65 esztendős, a kétszeres Oscar-díjas színész. Amennyiben önök is ma ünnepelnek, nagyon sok boldogságot kívánok. Isten értesse mindannyiukat, jó egészséget. Galambos Erzsi előadásában a Pá, kis aranyom Pá, szóljon most önöknek, kedves születésnaposok a Dankó Rádió.

Derűs napot és jó reggelt kívánok! Közeledünk 7 órához. Ma is kapcsoljuk a Kossuth Rádió reggeli krónikáját, a Dibov Péter szerzeményét, az első Pria Szél című dalt játsza a Stúdió 11. A következő zenei óra csárdással indul, szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? Nánási Lajos énekel Puka Károlyi zenekara kíséretével. Ezzel várom önöket nem sokára.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6: 7 óra van, 2026. május 6-án szerdán. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Kakuk El Tamás. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassuk meg együtt a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Bordi András és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
5: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
7: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt.
8: Az Erasmus és a Horizon programok mielőbbi visszaállítását ígéri a leendő Tisza kormány.
7: A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Következnek a részletek. Magyar Péter leendő kormányfő arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig ne vállaljanak új kötelezettségeket, és csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át.
8: Gulyás Gergely leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy a kormány megtiltotta új kötelezettségek vállalását a választások után, és kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé. Magyar Péter azt mondta, hogy a Tisza kormány felülvizsgálja a kiadásokat és visszaállítja a felelős gazdálkodást.
7: Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán közösségi oldalán azt írta, fontos az egységes informatikai sztenderdek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára.
8: A leendő tárcavezető bírálta a korábbi gyakorlatot, amely szerint túlárazott beszerzésekhez és kiszolgáltatottsághoz vezetett. Úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja kell, hogy legyen.
7: A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balázsi Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzés alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda. Ennek részeként számlákat zároltak és pénzösszegeket foglaltak le, közölte a rendőrség a vállalkozó nevének említése nélkül. Balázsi Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott, jelentős részben túlárazott szerződésekkel. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Jó Csaba összeállítása.
9: Ha nincs adott esetben ez a választási veresége a Fidesznek, akkor mit tett volna? Ugyanazt megtette volna? nem tudom.
10: Hétfő este a Kontrollnak adott interjújában jelentette be Balázsi Gyula, hogy a teljes cég birodalmát felajánlja az államnak. A vállalkozó egy közjegyző előtt aláírt okiratban mondott le minden tulajdon részéről a kommunikációs, a médiás és a rendezvényszervező cégeiben. A döntés többek között olyan cégeket érint, mint a Launch Design, a Launch Event és a Newland Media, illetve ezek érdekeltségei.
9: Azt a cégcsoportot, amit én 22 éve építek, és jelenleg a államnak és kormányzatnak a rendezvényszervezési, kommunikációs, médiavásárlási feladatokat végzi. Én ezt a benne lévő minden tudással, minden vagyoni, nem vagyoni joggal én felajánlom a magyar állam részére.
10: Balázsi Gyula cégei az elmúlt években a kormányzati kommunikációs megbízások meghatározó nyertesei voltak. Több 100 milliárd forintnyi állami kampány kapcsolódott hozzájuk. A cégek összértékét ő maga az interjúban mintegy 80 milliárd forintra becsülte, de a sajtó szerint ez a fele annak az összegnek, amelyet ő profitként megtermelt az elmúlt években. Magyar Péter Rogán Antal strómanjának nevezte Balázs Gyulát, majd egy 2024-es interjúját idézte, ahol azt mondta, ez a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős leendő miniszter azt írta, szintet lépett a rendszer összeomlása. Tar Zoltán úgy fogalmazott, amit most a képernyőn látunk, az pusztán a felelősségre vonás elől menekülő elit utolsó utáni krízis kommunikációja. Hatházi Ákos leköszönő független országgyűlési képviselő azt írta, úgy tudja, Balázs Gyula volt az egyik oligarcha, akinek a septében külföldre utalt milliárdjait megfogta a NAV.
7: A kormányváltás során és az azt követően is kiszámíthatóságra és felelős átadás átvételre lehet számítani az egészségügyben, üzente a kórházak vezetői, menedzsmentje és dolgozói számára a leendő egészségügyi miniszter.
8: Hegedű Zsolt közösségi oldalán azt írta, miközben nehéz helyzetet örököl az új kormány, a beteg-betegellátás folyamatossága, az intézmények stabilitása és a dolgozók biztonsága elsődleges szempont marad. Hozzátette, a leendő kormány célja egy működőképesebb, átláthatóbb és emberségesebb egészségügyi rendszer megteremtése.
7: Koncerttel és ünneppel készül az új országgyűlés megalakulására a főváros és a Tisza párt. A budapesti vezetés rendszer búcsúztató koncertet szervez szombaton 13 órára, majd a résztvevők átvonulhatnak a Tisza rendszerváltó népünnepélyére a Kossuth térre, ahol díszszemlével és zászló felvonással készülnek. Kara Barnabás és Mikja György összeállítása.
11: Nagyon örülök neki, hogy május 9-én reggel 10 órától egészen éjfélig, vagy lehet, hogy még utána is egy össznépi népünnepét tudunk tartani.
12: Magyar Péterék az országgyűlés alakulőülése után a Kossuth téren tartanak rendszerváltó népünnepét.
11: Rendezvényt a Tisza párt finanszírozza, kivéve a díszszemlét, amihez köszönöm a hozzájárulását a honvédségnek. Egy ünnepélyes zászló felvonással ott is tartok egy rövid beszédet, és utána meglepetés vendégekkel és különböző művészetekkel, produkciókkal folytatódik majd ez az esemény, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan tudunk az ország minden részéről, vagy a világ minden részéről magyar emberek együtt ünnepelni.
12: A Karácsony Gergely vezette főváros is készül a szombatra, ők egy rendszer búcsúztató koncertet szerveznek a Lánchídhoz. A két esemény néhány száz méterre lesz egymástól, Karácsony Gergelyék megfogadva a leendő kormányfő tanácsát, szombaton 13 órára hirdették meg a rendszer búcsúztató örömkoncertet. Azt kérik, hogy az ünneplés után mindenki vonuljon át a Kossuth téri rendezvényre, hogy közösen meghallgassák a megválasztott kormányfőt. Az alakuló ülés 10 órakor kezdődik. Az ülésen a 199 megválasztott képviselő közösen tesz esküt. Ezután az államfő javaslatot tesz a miniszterelnök személyére, akit a tervek szerint délután 3 órakor választhat meg az országgyűlés.
7: Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott.
8: A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Orbán Viktor úgy véli, hogy a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban. Ilyennek nevezte a digitális polgári köröket, amelyeknek szerinte kulcs szerepük van a nemzeti oldal újjászervezésében.
7: A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke.
8: Posvai Mihály kerekasztal megbeszélést szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, jelenleg a Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Az MTA 22. elnöke biztatónak nevezte, hogy Magyar Péter leendő miniszterelnök a közgyűlésen hétfőn azt mondta, az új kormány mindenben, így a szakpolitikai döntések megalapozásában és a kiművelt emberfők gyarapításában is számít az MTA közreműködésére.
7: Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot. Ezt írta a Tisza párt alelnöke és európai parlamenti delegációjának vezetője közösségi oldalán. Tar Zoltán, aki a társadalmi kapcsolatokért és a kultúráért is felel majd az új kormányban, hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy a bürokratikus akadályokat a lehető leggyorsabban elhárítsák. A céljuk, hogy minden felsőoktatásban tanuló diák akár már idén újra teljes jogú részese lehessen a programnak. Vrieska Dániel összeállítása.
13: A korábban állami fenntartású egyetemek többségét 2019 és 2021 között vették át a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok. 21 magyar intézmény érintett, ezekben a hallgatók csak nem 70%-a tanul. Az Európai Bizottság 2022 végén zárta ki a modellváltó magyar egyetemek hallgatóit az Erasmus Plus oktatási és a Horizont Európa csereprogramból. A lépést összeférhetetlenséggel indokolták, az alapítványi fenntartású intézmények kuratóriumaiban ugyanis akkor még aktív politikusok is ültek.
14: Ez nem jogállami eljárás.
13: Orbán Balázs 2023 elején nyílt hatalmi zsarolásnak nevezte az Erasmus ügyet. Akkor az ATV-ben azt mondta, nyitottak a tárgyalásokra.
14: A megállapodásra törekszünk, nem szeretnénk ebből konfliktust.
13: 2023 februárjában az összes politikus lemondott kuratóriumi pozíciójáról, az alapítványi fenntartású egyetemek diákjait továbbra sem fogadta az Erasmus program. A közvetlen támogatás felfüggesztése összesen 21 modellváltó hazai egyetemet érint. A Corvinus, a BGE, a MATE, a Semmelweis Egyetem, az SFE, a Debreceni és a Miskolci, illetve a Pécsi Egyetem is ezek között van. A kimaradt hallgatóknak a kormány létrehozta a Pannonia ösztöndíj programot, a kutatóknak pedig a Horizon programot.
11: Történelmi bűnnek tartom, hogy évek óta több tízezer magyar fiatal vagy éppen kutató esettel ezektől a lehetőségektől.
13: Az új kormány ismét elérhetővé tenni a Horizont kutatási forrásokat és az Erasmus programot. Magyar Péter azt mondta, Brüsszel ígéretet adott arra, hogy a diákok csereprogramja bizonyos mértékben már az új tanévben elérhető legyen.
11: A cél az, hogy minden egyetem ugyanúgy hozzáférjen természetesen az Erasmus ösztöndíjakhoz, de mivel a 26-27-es felsőoktatási tanévben az Erasmus ösztöndíj jelentkezési határidők már lejártak Európa szerte, ezért arra van mód, és erre kaptam ígéretet az Európai Bizottságtól is, hogy megoldjuk ezt a kérdést, lehetőség szerint egy hónapon belül, és hogy pótfelvételivel, különleges eljárásokkal megnyitják a jelentkezési lehetőséget a magyar felsőoktatásban tanuló hallgatóknak.
13: Újra nyitva áll Európa a magyar fiatalok előtt, visszahozzuk az Erasmus Plus programot minden magyar fiatalnak, ezt az új kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelöltje írta. Tar Zoltán hozzátette, az EP képviselők a múlt héten megszavazták az Erasmus Plus következő időszakra vonatkozó megerősített költségvetését. Ennek kerete 47 milliárd euró, ami több mint 6 milliárd euróval haladja meg az eredeti javaslatot. Tar Zoltán hozzátette, azon dolgoznak, hogy minden magyar fiatal, akár már idén, újra teljes jogú részese lehessen az Erasmus programnak.
7: A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak.
8: 9 órától középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek.
7: Idén is meghirdeti diákutaztatási programját a Nemzeti Összetartozás napjára a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg a Nemzeti Összetartozás napjáról, és minél több kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között.
8: A pályázaton 400 ezer forint értékű utazási keret támogatás nyerhető el az utazók számától és a megtett távolságtól függően. A pályázatot a szövetség honlapján elektronikusan lehet benyújtani május 11-ig, az utazásokat pedig június eleje, elseje és június 8-a között kell megvalósítani.
5: Autós percek.
8: Az Útinform tájékoztatása szerint erős a forgalom az M3-as autópályán Budapest felé, Bag és Mogyoród térségében, valamint a bevezető szakaszokon torlódásra számítsanak. Sokan haladnak az M1-es autópályán is Budapest felé, Bicske és Biatorbágy között időszakos torlódás tapasztalható. Baleset történt a 32-es főúton Szolnok térségében, a 69-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben.
7: Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
15: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma reggel 8 órától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Lezárták a 7. kerületben a Rumbok-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbót utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. A 10. kerületben a Gergely utcában a Kada utca közelében sávlezárás nehezíti a közlekedést, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
5: Időjárás jelentés.
8: Napközben kezdetben sok napsütésre számíthatunk, aztán délutántól délnyugat felől ismét fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a szél. A hőmérséklet délután 25 és 29, késő este 9 és 15 fok között alakul.
7: Ez volt a Krónika 7 órakor, a negyedórás hírösszefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bordi András és a szerkesztő Pozsán Róbert.
0: Derűs napot! A Danko Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.
16: Akadozott rongyolódak, mint saján állott, húsz a cigány, mint a datig adódám. Könnyeimet lehet eredni,

0: hogy a fúgat vár a romat elássák. Templomi járunk, sosem lógat, ezzel se környékem az imádság. De veszekedett el, imankos jó kedvem van, hogy a fúgat vár a romat elássák.
1: Reggelt, derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, hálás vagyok, hogy ma is bennünket választottak. A ma 2026. május 6-a szerda van, 2 perccel múlt 4:08 a mikrofonnál Hajdú Tibor. Jó étvágyat kívánok, hogyha most reggeliznek. Remélem, hogy velem tartanak, és majd lemozogjuk, nagyjából 20 perc múlva ellátogatunk egy újabb kis településre. Az óra végén Balogh Marian és Bolya Mátyás népzenei nyomozóirodánk jelentkezésével számolhatnak. És olyan muzsikákat hallgatunk, mint az Egyasszonynak 9 a leánya, Koltai László előadásában, vagy a Szélkakas jár fenn a házon, Szánta Ildikó énekel, Lehár Cigány szerelem című operettjéből Józsi dalát Sándor, Domoszlai Sándor előadásában hallgatjuk meg. Az Örök Zöldek között pedig Hollós Ilona Zsötén című 1957-es archív felvételét is lejátszom majd. Elsőként pedig egy felvétel Bilicsi Tivadartól, Nem Wurlitzer, a Verkliadal címe. Kérem, hogy tartsanak továbbra is velem, derűs napot, jó reggelt!

Blankó Rádió. Dunaföldváron FM 97,4. A Magyar Zene Rádiója.

Mindennek is van emléknapja a manapság, de is napot, jó reggelt kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják, a Táncház napját már említettük, de május 6-án van a fogyókúra ellenesség nemzetközi napja, és a magyar sport napja, emellett a jászok napja, mégpedig a jászkun önmegváltás emléknapja. 1745. május 6-án írta alá ugyanis Mária Terézia a jászkunok 1702-ben elveszített kiváltságainak visszaadásáról szóló okmányt, és ennek emlékére az országgyűlés 2014-ben hozott határozatot a jászkun önmegváltás emléknapjának megtartásáról. A Dankó Rádióban Hollós Ilona felvételét játszom, egy archív felvétel 1957-ből, a Magyar Rádió tánczenekarát Bágya András vezényli, a dal címe Je t'aime.

és rendezvúk, és hajnapart, és már is tudjuk ezt Párizs, gyerünk tovább. Szép szinyorinák, stengel

0: 6 perccel múlt 7:30, jó reggelt!
1: Hencidától Banshidáig, sőt még azon is túl, a nap települése a Dankó Rádióban.
0: Tálkos község Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében, a Vásárosnaményi járásban találjuk. A megye keleti felében, a Szatmár-Beregi síkságon található kis településről van szó, melynek első írásos említése 1321-ből való, mégpedig egy perrel kapcsolatban, amelyből megtudhatjuk, hogy Kállai Ubul feldúlta, fia a Kaplon nemzetségbeli Sándor mester tákosi birtokát. A 15. században a csarnagodai, surányi és a velük rokon makrai család révén a szepesi család beliek is bírták tákos egy részét. Tóháti település a tó körül két házsorral, amelynek hosszanti tengelyében a legmagasabb ponton áll a templom. Az egymásra szemben lévő két házsort még az 50-es években is csak egy pallunát lehetett megközelíteni. Azóta már kiszáradt a tó, a helyén füves park található. A református templom pedig a környék talán legszebb és leghíresebb műemléke, népi barokk stílusú, zsindellyel fedett templom 1766-ban építették. Egyébként az egész környék egészen különleges, a település határában található a 600 hektár kiterjedésű Bockereki erdő, mely a tájvédelmi körzet része, és errefelé fészkelnek fekete gólyák is, de megtalálható a keresztes pipera, egy ritka fekete változata is a környéken. Természetesen ezzel nem javaslom, hogy találkozzanak, viszont a tákosiakkal igen, érdemes ellátogatni ide is, nagyot kirándulni, sétálni és ismerkedni az itt élőkkel, akiknek köszönöm, hogy a Dankó Rádiót hallgatják, legyenek minél többen. Lehár Cigány Szerelem című operettjéből Józsi dalát most a tákosiaknak forgatom, Domoszlai Sándor énekel, Lakatos Miklós és zenekara kísér.

Jó reggelt, el is napot kívánok, a Dankó Rádióhoz hallgatják. A Jereb együttes elővétele forog a folytatásban. Hazudni nem szabad a címe, majd Balogh Marian és Bolya Mátyás népzenei nyomozói dodánk jelentkezik. 8 órakor következnek a hírek, a Gemini csavargó éneke nyitja a következő zenei órát. Tartsanak velem továbbra is!

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című dala az 1970-es években indult magyarországi táncházmozgalom emblematikus darabja lett. Vajon volt politikai felhangja az 1986-os albumon megjelent dalnak? Csupán az aktuális társadalmi folyamatok kölcsönöztek további jelentést egy ártatlan népdalszövegnek? Mi volt az alkotók eredeti szándéka? Háttér és kontextus Weyer Balázs cikksorozata alapján.
2: A Népzenei Nyomozóiroda 515. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Az etnográfiai besorolás szerint a népzenét általában tájegység, funkció és jelleg szerint tagolják. A hidegen fújnak a szelek az egyik legfontosabb erdélyi zenei tájegységhez, a mezőségi népzenéhez tartozik. Pontos meghatározása szerint ördöngős füzesi ritka magyar. Ezeket persze egyszeri zenehallgatóként ugyanúgy nem kell tudni, mint ahogy az ember a kedvenc popszámát sem aszerint választja, hogy ámorban vagy gédurban van-e. De a magyar táncház mozgalmat többek között az különbözteti meg a világ nagy részén ismert hasonló jelenségektől, hogy ezek az alapismeretek fontos részei a táncházjáró kultúrának.

Illik tudni azonosítani és megkülönböztetni egy hallgatót egy pontozótól, egy sóvidéki dallamot egy gyimesitől. Ez javára válik a magyar népzenének, és persze azt is tudni kell hozzá, hogy kevés más országban volt ilyen mélységű és kiterjedésű etnográfiai szakértelem és elvégzett munka. Mindez a Bartók, Kodály, Lajta és az utánuk felnőtt zenész és néprajzos generációk teljesítménye. De még így is egyedülálló, hogy ez ilyen mélyen gyökeret vert a táncházas közönségben.

0: A muzsikás együttes felvétele hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balog Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
3: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádió műsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
4: Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Ukrajnában több mint 20-an haltak meg tegnap az orosz légitámadásokban. Súlyos csapás érte Zaporizsiát és Kramatorszkot. Több lakóház üzlet is találatot kapott. A poltavai régióban egy gáztermelő üzemet bombáztak az oroszok, ott 5 ember vesztette életét. A támadásokra reagálva az ukrán elnök cinizmusnak minősítette, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelem napi rendezvények idejére. A brit miniszterelnök szerint válságos helyzetet teremtettek Nagy-Britanniában az utóbbi hetekben elkövetett sorozatos antiszemita támadások. Keir Starmer munkáspárti kormányfő azt mondta, vizsgálják, hogy nem áll-e valamely ellenséges külföldi ország az antiszemita incidensek mögött. A politikus külön megnevezte Iránt, és azt üzente a teheráni rezsimnek, hogy London nem fogja eltűrni az erőszakra és a gyűlöletre úszító magatartást. Itthon a leendő miniszterelnök arra kérte a tárcák vezetőit, hogy az új kormány hivatalba lépéséig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Magyar Péter közölte, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat. Gulyás Gergely leköszönő miniszter szerint a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő döntések kifizetését teszi lehetővé. Munkaviszonyhoz kötné a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter, leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. A Fidesz földrengésszerű vereséget szenvedett április 12-én, írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának a kormányzásukhoz köthető vívmányok megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. A történelem írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek, a szóbelik júniusban kezdődnek. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A HÖK szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektor helyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére. Nyílt levelükben egyebek mellett a hallgatói részvétel erősítését és az egyetem működésének átláthatóbbá tételét követelték. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő új kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Híreink végén az időjárásról. Kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak. Sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. A pontos idő 8 óra 4 perc.
5: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

Derűs nap, öt jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. május 6-a van, szerda, 7 perccel múlt 8 óra, Hajdú Tibor vagyok. Remélem, hogy velem tartanak ebben az órában. Főzőcske, de okosan majd 3:49 környékén, előtte olyan muzsikák szólnak, mint a zöld erdőben terem a mérges kígyó. Ezt a Csárdást 60-i kis Gyöngyi előadásában hallgatjuk meg. Reggeli világzene, a Laposa Julcsi and the Band, Jó voltából Tudod-e édesem? A dal címe. Az örök zöldek között pedig hallhatják majd Friderika Kinek mondjam el vétkeimet című dalát, de most Janicsák Veca előadásában, ahogy a Csináljuk a Fesztivál című tévéműsorban hallhattuk, láthattuk. Hamarosan egészségpercek, elsőként Csárdás, Jákó Vera énekel, a nóta címe Ez a legény most kezd nékem tetszeni. Magyar Imre és zenekara kísér. Tartsanak velem továbbra is, derűs napot, jó reggelt!

0: 8:45 van.
1: Együtt fiatalodunk, együtt leszünk fittebbek. Egészségpercek a Dankó Rádióban.
0: Ma van az anti-diéta nemzetközi napja. Persze mosolyoghat ezen az ember, de szerintem sokkal lényegesebb az a gondolat, ami mögötte van. Egy Mary Evans Young nevű angol feminista nevéhez köthető amúgy, aki testkép problémákkal, anorexiával küzdött évekig, majd úgy döntött, hogy elege van mindenféle módszerből, és pár tucat nővel együtt a Hyde Parkban rendezett egy pikniket, amelyen a résztvevők hagyd abba a diétát feliratú matricánkat viseltek. Young aztán több könyvet is írt az egészséges életmódról a későbbiekben, azzal az alapvetéssel, hogy a csodadiéták csapdájából, illetve a bűntudat egyfajta ördögi köréből kiszabaduljon az ember, mégpedig úgy, hogy elutasítja az aktuális divatok kényszerét. Amúgy a diétakultúra valóban nem mindig egészséges, a szigorú fogyókúrák gyakran ugye jó-jó effektushoz vezetnek, szorongást is okozhatnak az emberben, és torzíthatják amúgy is az étkezési szokásainkat. Az intuitív étkezésről nem tudom, hogy tetszetek-e hallani. Ennek az a lényege, hogy akkor együnk, amikor valóban éhesek vagyunk, azt együnk, ami jól esik, persze észszerű keretek között, és figyeljük, hogy mi esik jól a szervezetnek. És ha valamit még tanúságként levonhatunk, akár ebből az egész mozgalomból is, hogy minden test értékes. És az egészségünk legfontosabb része a mentális jólétünk is, emellett persze a kiegyensúlyozott életmód, a mozgás öröme és nem feltétlenül és kizárólag a kilók száma. Újvári Marika énekel a folytatásban, a Nóta címe Van mit megköszönni, Miskolci Balogh Zoltán és zenekar a kísérő.

egyedül. Rám ragadt egy bunda télen, jantás lettem a vidéken, jött a hekusám, kilestem én. Szóltam bunda tűnnyel, s nyomban semmi bűnjel.

0: van egy szakasz.
1: Jesszus, Jesszus.
0: Szép az élet, míg az élet. Egyre én csak addig éljek, míg a villa-villa negra áll. Szép lány, jöjj el egyszer. Na, megbeszéltük. Megmondom, hogy miért. Miért érdemes. Mert hogy nálam felmelegszel. Meglátod még az álmod. Egy

0: következő.
1: A folytatásban világzene a Don Corrádióban, nem is akármilyen. Laposa Julcsi és csapata muzsikál. Julcsi már másfél évesen nagyon szépen dúdolgatott. Tartja a legendárium a családban, aztán jött a balett, a néptánc, klasszikus, majd népi hegedű, végül pedig az ének. Népzenekarával pedig egy évtizede muzsikál, aranypáva, nagydíjas, és Magyarországon ő az első, aki zenei mediátor diplomát szerzett, ráadásul Párizsban a Sorbonne-on érdemelte ki. Tudod-e, édesem? A daluk címe. Este 9-től pedig még több világzene a Dankó Rádióban, Népek Dalai című műsorunkban.

Tartanak az érettségik, ugye hétfőn magyarral kezdődött, tegnap pedig a matematika volt soron. Derűs napot, jó reggelt kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. Mondom, sokunknak ilyenkor felrémlenek bizonyos érettségis emlékek, illetve az, hogy mennyi minden, de tényleg mennyi minden tanult az ember élete során, és hogy hát nem mindennek maradt hely, és elég sok minden kihullott már a rostán, például egészen egyszerű alap dolgok. Én legutóbb egy csekk kitöltéssel voltam bajban. Igen, tudom, az a csekk, amit ki kell tölteni, az általában parkolási bírság, mert amúgy a számlákat előre nyomtatva kapja az ember, mindegy, lapozzunk. Tehát a lényeg az, hogy ott áll az ember, és akkor nézi, hogy hány ezer, hány száz, de hova teszem a kötőjelet, te jó ég, szótagonként kell, vagy hova kell tenni, én teljesen elfelejtettem. És a végén arra jöttem rá, hogy hát de nem azért találtuk ki a számokat, hogy ne kelljen leírni. Könyörgöm.

0: 3:49 múlt egy perccel.
1: Mi legyen az ebéd? Hagyományos és újra gondolt finomságok a Dankó Rádió reggeli műsorában.
0: Tócsni macutka lapcsánka szerintem nagyon sokan kedveljük, de egy kis csavarral egy még egészségesebb és egy picikét könnyebb fogást is készíthetünk. Tejfölös karfiol tócsni falatokat fogunk most csinálni. Mondom már is a hozzávalókat, egy fej karfiol, sóbors, egy darab reszelt citromhéj, egy csokor petrezselyem, egy csokor snidling, nagyjából 50 g finom liszt kell hozzá, egy gereszt fokhagyma, egy kevés parmezán, egy tojás és néhány teáskanálnyi olívaolaj, a tálaláshoz pedig tejföl, mondjuk egy fél szál sárgarépa, egy-két levél szívsaláta, néhány szem koktélparadicsom és egy kis maradék snidling, mondom már is, hogy hogy készítjük el. Apró rózsákra szedjük először a karfiolt, majd meggőzöljük egy lábasban, nagyjából 5-6 percig, nem tovább, hogy még ropogós maradjon. Egyébként így még a tápanyag tartalmát is jobban megőrizzük. Utána átrakjuk egy nagy keverőtálba, és krumplinyomó segítségével szétzúzzuk. Nyugodtan maradhatom, úgy darabos az állaga. Mehet bele a só, a bors, a reszelt citromhéj, az aprított petrezselyem és a snidling, liszt, zúzott fokhagyma, reszelt parmezán. Utána ütjük rá a tojást, szépen elkeverjük és betesszük a hűtőbe egy kicsit pihenni. A keverékből utána egy kanál segítségével szépen kiveszünk egy darabot a tenyerünkbe, ilyen közepes méretű gombócokat formázunk, majd pedig tócsni formájúra lapítjuk, serpenyőben felmelegítjük az olívaolajat, és ráteszünk a karfiolt tócsnikat. Nagyjából 3-4 percig érdemes sütni, utána megfordítani, és újra 3-4 percig sütni. Tálaláskor pedig a kis tócsniainkra egy-egy evőkanál tejfölt rakunk, és díszíthetjük. Akár színes zöldségfélékkel, és meghintjük a végén vágott snidlinggel. Jó étvágyat kívánok hozzá! Jó muzsikát kínálok mellé, Gyöngy Pál Harmat Imre szerzeményét Kalapom Pompom Hauman Péter előadásában hallgatjuk meg most.

0: A Dankó Rádió zenei palettája még színesebb lett.
1: Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és épp ezért oly nehéz embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis a porszem tud csak

és ember maradj. Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és épp ezért

meg a sorssal, és ne hagyd magad. És a szent győzelem csak is a tiéd marad. Az ember egy léha, egy könnyelmű senki, és épp ezért oly nehéz embernek lenni. Az ember egy porszem, nem látja meg senki, és mégis a porszem tud csak ember lenni. Ha vérzik a szíved, s a fájdalmad nagy, csak ember légy mindig, és ember maradj. Az ember egy léa,

erős napot kívánok, a Donkor Rádiót hallgatják. Balázs József és zenekarának felvétele zárja ezt a zenei órát. 9 órakor következnek a hírek. Ha a legény kosarat kap, ezt a Csárdás Benedekfi Katalin előadásában hallgatjuk meg a következő óra elején Balázs József és zenekara kíséretével. Tartsanak velem továbbra is!

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, hogy csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ezekben a percekben kezdődik a történelem írásbeli érettségi. Középszinten csak nem 71,500, emelt szinten több mint 8000 adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. A szóbelik júniusban kezdődnek. Ma van a Jászok napja. A 2014 óta megtartott kezdeményezéssel arra emlékeznek, hogy Mária Terézia királynő 1745-ben ezen a napon állította vissza a szabadi jászok és kunok korábbi örökös kiváltságait, az úgynevezett önmegváltás részeként. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. A legegyszerűbb online az ESZIA rendszerben kitölteni, véglegesíteni a bevallást. Aki például tavaly évközben nem kérte munkáltatójától a neki járó adóalapkedvezményeket, az most egy összegben érvényesítheti azokat. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csak nem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz, a határidő május 20-a. Megerősített járatokkal készül a MÁV csoport a hétvégi rendezvényekre. Szombaton az országgyűlés alakuló ülése, valamint az ehhez kapcsolódó programok, illetve a tapolcai Ikarusz találkozó miatt több vonalon bővítik a kapacitást. A forgalmas Intercity-ket, illetve egyes interrégiókat több kocsival, vagy korszerű nagy férőhelyes motorvonatokkal közlekedtetik. A cégcsoport ezúttal is azt javasolja az utasoknak, hogy a menetjegyeket elővételben váltsák meg. Zöld színnel festett víz került a felszínre a debreceni CETL akkumulátorgyár környékén. Az üzem területén korábban nyomáspróbát végeztek, a szivárgások kimutatásához használták a színezett vizet, amely nem tartalmaz szennyezőanyagot. A hatóságok közölték, hogy a színezett folyadék nem jutott be élő vízbe. Egyedülálló segítséget kapnak a hallgatók az ELTE egyetemi könyvtárban. A következő hetekben barátságos, terápiás kutyák segítenek oldani a vizsgadrukkot. A tapasztalatok szerint az állatok jelenléte nem csak a mentális egészséget támogatja, de a hallgatók tanulási élményét is gazdagítja. A könyvtár emellett meghosszabbított nyitvatartással hétköznapokon és szombatonként 22 óráig várja látogatóit. Tar Béla retrospektív kezdődik ma a budapesti Cirko Geyser moziban. Az ötnapos eseményen a rendező minden nagy játékfilmjét, így a Sátántangót, az Őszi almanahot, a Kárhozatot, a Londoni férfit, a Werkmeister harmóniákat, valamint a Torinói ló című filmet is levetítik. Az ezekhez kapcsolódó rövid bevezetőket Tar Béla munkásságát jól ismerő alkotók, köztük Pogány Judit, Téni Gábor, Mundrucó Kornél és Bödőcs Tibor tartják. Idén, tegnap volt először 30 foknál melegebb, közölte a Hungaromet. A délalföldi Derekegyházon 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fok volt. Kezdetben ma is sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. 9 óra múlt 4 perccel.
0: Derűs napot. A Dankorrádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

szuperis napot kívánok, a Donkó Rádiót hallgatják. 2026. május 6-a van, szerda, 6 perccel múlt 9 óra a mikrofonnál. Hajdú Tibor, remélem, hogy kellemesen telt a reggelük, és persze abban is bízom, hogy velem tartanak, hogy a délelőtt befordulunk. Olyan nóták szólnak, mint a Volt-e már szívedben fájdalom, Bősi Szabó László előadásában, vagy a Rózsabokorban jöttem a világra, Szász Kati énekel. Utána örökzöld minden mennyiségben, a Kószaszél Szécsi Páltól, az Álmodj Királylány, az MHV, Mennyhárt Hónik és Vikidál előadásában. A régebbi slágerek közül Mikes Éva 1965-ös felvételét, az Engem nem lehet elfelejteni című Nádas Gábor, Szenes Iván szerzeményt is hallhatják, és természetesen Dankó klubos átiratban cigányzenekari kísérettel is felcsendülnek örökzöldek az óra második felében, elsőként pedig egy kis egyveleg a Csárdás királynőből, Dancsonna Mari és Laki Péter énekel, Lakatos Miklós és Kovács Erik zenekara kísér a 10. születésnapi gálánkon rögzítettük ezt a felvételt. Tartsanak továbbra is velem, Berizs nap!

Az M0-ás déli szektorán az M3-as felé a Nagy Duna híd után baleset történt. Erős napot kívánok, Adamko Rádiót hallgatják. A 18-as kilométernél kell forgalomkorlátozásra készülni, több kilométeres a torlódás. Erős a forgalom az M3-ason, Budapest felé Bagy és Mogyoród térségében, és sokan haladnak az M1-esen is Pest felé. Bicske és Biatorbágy között szakaszos lassulás alakul ki. Az M5-ösön szintén a főváros felé Kecskemét környékén a terelésben egy műszaki hibás jármű vesztegel, egészen pontosan a 91-es kilométernél, emiatt csak egy sáv járható, és ezért van arrafelé torlódás. Vigyázzanak, jó utat kívánok! Egy különleges CD-ről, a Hegedűs a háztetőmből hallhatnak most részletet. Cserháci Zsuzsa és Hofi Géza előadásában a dal címe Szeretsz engem?

Nagyjából fél óra múlva indul Aranylemezek című műsorunk ma is a Dankó Rádióban. Derűs napot kívánok! Tölgyi Krisztina természetesen ma is beizzítja képzeletbeli időgépét, és leparkol majd abban az esztendőben, amikor elhangzott Martin Luther King híres beszéde, az I Have a Dream kezdetű beszéd Washingtonban. Ez volt a Kennedy gyilkosság éve, Dallasban meggyilkolták John Fitzgerald Kennedy amerikai elnököt, és ez volt az az esztendő, amikor márciusban részleges amnestiával szabadon engedték az 56-os forradalom után bebörtönzöttek jelentős részét, 1963-ról van szó. Három dal, a Hullólevelek, Vámosi János, a Speedy González, Kós János és a Fogj egy sétapálcát Németh Lehel előadásában idézi meg. Ezt a korszakot, mellette pedig szólnak az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar slágerei, mint ahogy a folytatásban is, egy archív felvételről Mikas Évánt hallhatják, a dal pedig az Engem nem lehet elfelejteni.

papír előttem, s toll a kezemben, és semmi, de semmi sem jut az eszembe. Most hazudnom kéne, és hazudni kár, de sajnos oly hatalmas út a muszáj. Ha túl lesz az első kiábrándulásom, olvassa el újból-e pár sor írásom, majd megbocsájt nékem, sőt el is fele. Milyen szép lett volna, de jaj, nem lehet. Bözsi, ne sírjon!

zsikém drága, feleljen el. Mert szívem én nem vagyok méltó magához, jobb, ha ma megírom, mint holnap, ha átkoz. Mert magácska, mint a hó, olyan fehér, s én könnyelmű vagyok, meg léhal levél. Én nem tudok szeretni hűséggel lány.

0: Bözsi, ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el. Ma estére eljön, hogy karomba hújjon, s e levélke várja, majd ebből okuljon, mert várnak rám máshol a kis angyalok, hát elmegyek oda, én ilyen vagyok. Mi könnyezve gondol majd az elmúlásra, én ráparancsolok a cigány prímásra, hogy tegyen a hangszerére hangfogót, és tanulja meg ezt a kis búcsúzót. Bözsi, mesél, Bözsikém drága, feledjen el. Ilyen az élet, Bözsikém édes, feledni kell. Maga a legszebb emlék életen fel, a nevek könnyeket csak két szemben. Hát Bözsi, ne sírjon, Bözsikém drága, feledjen el.
1: Derűs napot. A Dankó Rádió reggeli műsora Hajdú Tiborral.

0: maximum így, hogy...
1: Örök zöldek, dankó ritmusban, cigányzenekari kísérettel a folytatásban derűs napot kívánok. A Pót Szilvesztert hallhatják hamarosan. Nádas György előadásában Tordai Zoltán zenekar a kíséretével. Bőg a tehén, Ezem a Mihály szerzeményét. Kalina Enikő és Dócs Péter jó voltából hallgathatjuk meg. Zongorán Tarnaik és László, dobon Pálmai Zoltán működik közre. Most pedig egy másik Ezem a sláger, a Május éjszakán. Előadója Budai Beatrix, a kíséretet ifjabb Sárközi Lajos és zenekar adja.

0: egy barom fiam bőkot tedi, mert nincs holnap a felé, és napszúráskot szedi, ha menek az idő.
1: A különleges református templomáról híres Tákos volt ma reggel a naptelepülése. Derűs napot kívánok, a Dankó Rádiót hallgatják. Innen egy macskaugrás Vásáros Namény, nagyjából 10-11 kilométer, és a Vásáros Naményi Tomcsányi kastélyt mutatja be a folytatásban Becsei H. Miklós színművész Vármegyéről Vármegyére című sorozatunk újabb epizódjában. 10 órakor következnek a hírek, utána indul a Rajnemezek című műsorunk Töldi Krisztával, Budai Beatrice pedig a Déli Krónika után várja önöket, jó ebédhez szól a nóta. Ma is, 2 órától pedig kívánságműsor, Szívküldi Szívnek szívesen, Gál Zoltán teljesíti a kívánságokat. Fóti Tamás hangmérnök és Szabó Tamás zenei szerkesztő nevében én pedig köszönöm ma reggeli figyelmüket. Holnap reggel várom 6-kor önöket ismét, addig is Derűs napot, Hajdú Tibort hallották, viszont hallásra.

0: megyéről Vármegyére. Szabolcs-Szatmár Bereg.
1: Ősi családi fészekből múzeum. Vásáros-Naményi Tomcsányi kastély. A Lónyai család a késő Árpád kortól fogva a Naményi kastélydombon élt. A kúriát a 17. században építették, amelyet Lónyai László 1729-ben bővített. Jelenlegi barokk formáját fia, ifjabb Lónyai László alakította ki, amikor az épületet két sarokszobával és árkádos tornáccal toldotta meg. A 19. században a kastély Lányágon a Tomcsányi család birtokába jutott. Trianon után felvidéki birtokáról költözött Tomcsányi Vilmos Pál Vásáros-Naményba, aki külügyi államtitkár, igazságügyminiszter, később Kárpátalja kormányzói biztosa volt. Sokat tett Bereg vármegye felvirágoztatásáért. Az ő nevéhez fűződik az útépítési program, és ő kötötte meg 1923-ban a Kárpátalját megszálló csehekkel a háromnapos határátlépési egyességet, amely lehetővé tette a kereskedelmet az új határ mentén élőknek. Felesége, Tomcsányi Vilmos Pálné sokat tett a beregi házi ipar megteremtéséért. A család az államosításig használhatta a kastélyt. Ezután katonai kiegészítő parancsnokság, majd 1986-ig középiskolai kollégium működött benne. 2005-ig az épület felújításra és új funkcióra várt. Ezt támogatta dr. Tomcsányi Pál, Széchenyi Díjas akadémikus, aki fiatalságát Vásáros-Naményban töltötte, ahol a város díszpolgára lett. A kastély 2007 óta az egyik legfontosabb magyar néprajzi gyűjteményt őrző Beregi Múzeum otthona.
0: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
2: Műsorajánló. Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora. Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket. Szív küldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
2: Reklámot hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között, a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell esszét írniuk a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhatnak a diákok. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is. Eszerint az elkészült lakások száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A fővárosban és a megyei jogú városokban 13%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A községekben viszont csaknem 10%-kal csökkent az új lakások száma. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer import jármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A behozott járművek átlag életkora 12 év, míg a hazai személy autó parké több mint 16 év. Közeledik az SZIA bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint két hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Eddig csak nem 1.700.000 bevallás érkezett be a NAV-hoz. A határidő május 20-a. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a felajánlásokat. Reform ételeket kínáló vendéglátó helyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A szakemberek minden ötödik egységben találtak hiányosságot, elsősorban a tisztasággal volt gond. A vizsgát csaknem 200 üzlet harmada kizárólag Reform ételek előállításával és forgalmazásával foglalkozott, velük általában nem volt probléma. Technológiai, szakmai és higiéniai hiányosságokat főként azoknál az éttermeknél tapasztaltak, amelyek nem kifejezetten Reform ételekre specializálódtak. Kezdetben sok napsütésre számíthatunk, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak, sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható. 10 óra múlt, 4 perccel.
2: Ezek.
5: Jó napot kívánok, Tölgyi Krisztina vagyok. Ma is változatos stílusban csendülnek fel az örökzöldek a következő két órában a legnépszerűbb előadóktól. Egy feldolgozással kezdünk, mégpedig az Ottavan együttes diszkó világslágere a Hands Up magyar változatával, amihez Kovács Kati vicces szöveget írt Józsi Holvagy címmel, és el is énekelte az Univerzál együttes kíséretével 1982-ben. Jó szórakozást kívánok!
2: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Zárai Márta sok-sok emlékezetes slágert énekelt duettben a férjével, Vámosi Jánossal és szólóban is. Talán az egyik legnagyobb örökzöld felvétele a Homokóra. Farkas Nándor és ifjabb Boros István szerzeménye szól most az aranylemezekben a Magyar Rádió Vonustán zenekara kíséretével.
1: Ülök a szobámban, búsan egyedül, és a fájó múltra gondolok.

az a szegény hülye. Úgy eped lángos, mindjárt bomol, de néha rám gondol titokban, s hogy megnyugtat.

Fogadok, hogy most meglepődik, s az arca nyomban felderül. Mert nem kérem, hogy hagyja békén, és ne bántsa a férjemet, hisz tudom, ilyen remek férfit nem észrevenni nem lehet. Szeretem én is őt sok éve,

0: Az aranylemezekben most zenés színházba megyünk. A Szabadkán született, magyar származású, Németországban élő zeneszerző Szilveszter Lévai és Michael Kunze Mozart című musicaljét 1999-ben mutatták be Ausztriában, majd 2003-ban a magyarországi ősbemutatót is megtartotta a Budapesti Operett Színház. A darab nálunk is óriási sikert aratott. Ma a Mozart című dalt idézzük fel belőle, Zakar István és Müller Péter szijámi magyar szövegével, Berkes Gabriella és Feke Pál előadásában.
1: Az

A 60-as években Sárosi Katalin előadásában lett sláger a Különös Éjszaka című dal, amelynek a feldolgozása a Csinyi Baba című filmben újra felbukkant 1996-ban. Nádas Gábor is ifjabb Kalmár Tibor örökzöldjét Czerovszky Henny énekli. Őt pedig a Szikonor együttes felvétele, Pelles Péter Pál és Jámbor László Kicsi Felhő című szerzeménye követi az aranylemezekben.

0: két népszerű zenekar felvételeivel folytatjuk az aranylemezeket. Solymos Tóni magyar szövegével Juvenito Rosas szerzeményét adja elő az Express együttes Ó egy kis csók címmel. Majd Knis Gábor és Garai Imre Véget ért egy fejezet című örökzöldje hangzik el a Juventus együttes előadásában. Ez utóbbi dal zeneszerzője Knis Gábor a jövő hétvégén lesz Jó pihenés című hétvégi reggeli magazinunkban Nádas György vendége.
1: Egy kis csók, nem nagy kérés, ezt te is jól tudod.

Az aranylemezekben ma 1963 nagy sikerű felvételeiből válogatunk. Vámosi János ekkor énekelte el a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat vonós tánczenekara kíséretével a magyar születésű francia chanson szerző Joseph Cosmin Hulló levelek című szerzeményét Vécsey Ernő szövegével. Kós János pedig a Speedy González című világslágert énekelte el magyarul Kalmár Tibor szövegével a Magyar Rádió és Televízió tánczenekara és a Stúdió Ének együttes közreműködésével. Végül pedig az Esős Vasárnap című film egyik betétdalát, Fényes Szabolcs és Szász Péter Fogj egy sétapálcát című örökzöldjét hallgatjuk meg, amit Németh Lehel énekel a Magyar Rádió és Televízió tánczenekara és a Módos Vokál kíséretével.

Valahol a messze vagy nyugaton, csillagfényben szikrázó nyári éjszakán hallottam ezt a dalt, amelyet egy kis, ábrándos szemű, barna lány énekelt.

Az aranylemezek első részét a Magyar Rádió Esztrád zenekara felvételével zárjuk, amelyen Dobsa Sándor zongorán közreműködött, és az ő szerzeményét, a Véletlen találkozást adták elő. És hogy a mi következő találkozásunk ne a véletlenen múljon, a hírek és az időjárás jelentés után várom Önöket a mai összeállításunk folytatásával, amit egy Aracki László örökzöldel nyitunk majd.

0: Műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kell ezt szétírniuk a diákoknak. Középszinten csaknem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken pedig németből vizsgáznak a diákok, ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Kifogás nyújt be az országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább. A statisztikai hivatal közzétette az építőipar legfrissebb adatait is. Eszerint az elkészült lakások száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A kedvező forint-euró árfolyam is hozzájárult ahhoz, hogy áprilisban tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint a múlt hónapban több mint 12 ezer importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Újabb, feltételezett drogszállító csónakra mért csapást az amerikai légierő a Csendes-óceánon, 3-an meghaltak. A hét elején már volt egy hasonló akció a Karib-tengeren. Washington szeptemberben indította el a dél-amerikai vizeken közlekedő állítólagos kábítószercsempész hajók elleni támadásokat, amelyekben eddig csaknem 200 ember halt meg. Tűzütött ki egy iráni bevásárlóközpontban, a főváros nyugati részén. Legkevesebb 8 ember meghalt, több mint 30-an megsérültek. A tüzet több óra alatt sikerült csak eloltani. A rendőrség az egyik építőcég vezetőjét letartóztatta, mert az elsődleges vizsgálatok szerint az épület gyúlékony burkolata nagyban hozzájárult a lángok gyors terjedéséhez. Lezuhant egy erdőtüzet oltó repülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén, a lublini vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok. A tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti. Lakott terület nincs veszélyben. A lángok megfékezésén 300 tűzoltó dolgozik. A lublini vajdaság erdeiben az utóbbi időben a legmagasabb tűzveszélyfokozat volt érvényben a szárazság miatt. Itthon országszerte süt a nap, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak, sokfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Délután 25-29, késő este 9-15 fok várható, hasonlóan kellemes koronyári idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, 11 óra múlt, 4 perccel.
0: Aranylemezek.
6: A táncdalkorszak egyik legpimaszabb dalával indítjuk a mai összeállításunk második részét. Pályer András és S. Nagy István Szomszédasszony fütyülök a lányára című dalát Aracki László tette slágerré. Délig pedig mások mellett a Tátrai Band, Korda György, Zalatnai Sarolta, Zorán, Toldi Mária, az LGT, a Dolliról és a Körmendi együttes előadásában szólnak az örökzöldek. Tölgyi Krisztina vagyok és további jó szórakozást kívánok!
0: Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A 90-es években folytatjuk az aranylemezek képzeletbeli időutazását, mégpedig Tátrai Tibor, Pálvölgyi Géza és Kovács Tamás New York, New York című dalával a Tátrai Band előadásában.

A középiskolások tanulmányi életének legnehezebb napjai kezdődtek a héten, a vizsgaidőszak. A fiatalok hétfőn írták meg a magyar nyelv és irodalom írásbelit, tegnap a matematikát, ma pedig a történelem érettségi írásbelit írják, éppen ezekben a percekben is. És még nincs is vége, hiszen a hét második felében az idegen nyelveké lesz a főszerep. Holnap angolból, még pénteken német nyelvből adnak számot a tudásukról a végzősök. Mindannyiuknak sok sikert kívánunk a vizsgákhoz és majd a folytatáshoz is. Bár az éppen érettségizők most nem fogják hallani, rájuk gondolunk az aranylemezekben a következő felvétellel. Géczi József és Kollár Ágnes Jaj a matek című szerzeményét Zalatnai Sarolta is az Omega adja elő.

A Duna nagyszabású zenés műsora a Csináljuk a Fesztivált legutóbbi évadát Balázs Fecó és Földes László hobószerzeménye a Hazafelé című dal nyerte meg, melyet Verép Tamás adott elő. Mindjárt fel is idézzük a győztes produkcióját az aranylemezekben, de előtte még Zorán előadásában hangzik el Presser Gábor és Stevanovic Dusán dala a Mi kéne még?

Az aranylemezekben most kimegyünk a térre. Toldi Mária kalauzol el minket Bágya András és S. Nagy István szerzeményével a Moszkva térre. Aztán meghallgatjuk az LGT egyik generációs dalát, Presser Gábor és Adamis Anna Miénk itt a tér című kortalan örökzöldé vált szerzeményét.

Az 50-es, 60-as évek sok-sok világslágerét ugyanaz az amerikai dalszerző, producer, hangszerelő Samuel Buck Ram írta. Az ő szerzeménye volt például az Only You című dal is, amit a The Platters énekegyüttes vitt sikerre, majd számtalan előadó dolgozta fel. A Dollyról is elkészítette a maga magyar nyelvű változatát a 80-as években, Még úgy fáj címmel. Ezt hallhatják most az aranylemezekben.

Kedves hallgatóink, a mai aranylemezek végén képzeletbeli időgépünkkel még gyorsan elugrunk az 1920-as évek végére, hiszen Ábrahám Pál Bála Savoyban című operettjének örökzöldjeiből hallhatnak egy egyveleget a Körmendi Együttes előadásában. Munkatársaim Szabó Tamás zenei szerkesztő, Gorzsás Gábor hangmérnök és adásmenedzsereink Dészabó Ágota és Móricz Réka nevében is köszönöm a figyelmüket. A Déli Krónika után már Budai Beatrixé a stúdió, hiszen indul a Jó ebédhez szól a nóta. Aztán 2-től 5-ig Szívküldi szívnek szívesen című kívánságműsorunkban ma is Gál Zoltán műsorvezető és Nemes Niki szerkesztő továbbítja az üzeneteket és teljesíti a zenei kéréseket. Én Tölgyi Krisztina vagyok, és holnap délelőtt várom Önöket az újabb aranylemezekkel. Addig is további kellemes napot és jó dankó rádiózást kívánok!

0: Műsorajánló.
1: Az április 27-én életének 80. évében elhunyt Sebő Ferenc nem csak a táncház mozgalom elindítója, a nemzetművésze, Kossuth díjas énekes, előadó, zenetörténész, hanem remek rádióműsorok szerkesztője, műsorvezetője is volt. A Dankó Rádió Tudta-e sorozatának 2016-tól egy éven át volt munkatársa, sok éven keresztül pedig a Bartók Rádió számára készített ismeretterjesztő műsorokat. Május 4-én hétfőtől két héten át Táncházban című műsorunkban este 20 óra 4 perctől ezek közül válogatunk, emlékezve a hatalmas műveltségű és tudású, remek előadó Sebő Ferencre.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
5: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
3: Reklámot hallottak.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, a mikrofonnál Beslin Bettina és Néveri Igor. Főbb híreink először röviden.
2: Történelemmel folytatódott ma az érettségi, csak nem 80 ezer diákat számolt ma tudásáról, közép vagy emelt szinten.
1: Eltérő időzítéssel és egyeztetés nélkül, de az orosz és az ukrán elnök is tűzszünetet hirdetett. Ennek ellenére nincs fegyvernyugvás.
2: Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a hormúzi szoros hajó forgalmának biztosítására indított műveletet.
1: Az időjárásról.
2: Délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok elszórtan kialakulhatnak.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. A történelem írásbeli vizsgával folytatottak az érettségik. Középszinten több mint 71.500-an, emelszinten pedig 8.273-an vizsgáztak. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelszinten ma is délután egy óráig dolgozhatnak a diákok. Jávor Miklós összeállítása.
3: A természetes vizsgadrukkon kívül nincs aggódnivalója annak, aki odafigyelt és rendszeresen készült az elmúlt években, mondta a közmédiának az Egri Szilágyi Erzsébet gimnázium és kollégium tanulója emelt szintű történelem vizsgája előtt. Főző Rihárd azt mondta, felkészült, a tananyag mellé szakkönyveket és tudományos cikkeket is olvasott.
4: Az életem során nagyon szerettem a törit, egész életemben igazából nagyon jó jegyeim voltak belőle, és ez kell a továbbtanulásomhoz. Én korrepetáltam osztálytársaimat, ezen keresztül is tanultam, illetve nagyon sok mindent átnéztem, könyveket vettem.
3: Elsőként mindig egy tesztszerű, rövid válaszokat igénylő feladatlapot kell megoldaniuk a diákoknak, ezután pedig esszéírással folytatódik a vizsga, amelyben az adott témakörök alapos elemzését várják el, mondta az alaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium történelem tanára. Stáris Roland hangsúlyozta, középszinten mindkét részírása közben használhatnak történelmi atlaszt a tanulók, az emelt szint esetén azonban ez csak az esszé feladatoknál engedélyezett.
5: Emelt szinten is két feladatrészt kell megoldaniuk a diákoknak. Az első feladatrész mindkét esetben rövid, egyszerű választ igénylő szöveges feladatokra épül, 12-re. A második feladatrész pedig mindkét vizsgaszinten esszéírás, tehát szöveges kifejtő feladat. A különbség az emelt, illetve a középszint között az pedig az, hogy középszinten négy esszé közül kell kettőt kiválasztani, emelt szinten pedig 6 esszé lehetőség közül 3-at. Minden esetben a rövid esszé az az egyetemes történelemhez kötődik, a hosszú esszé pedig a magyar történelemhez. Az emelt szint az ennél még összetettebb, ott a harmadik pedig komplex feladat.
3: A középszintű írásbeli első részében egyebek között az ókori építészetről, a középkori egyházról, a magyarországi holokausztról és a Kádár rendszerről kérdezték az érettségizőket. Az esszé feladatnál pedig egyetemes témakörben a középkori céhek és a hitleri Németország, magyar történelemből pedig Károly Róbert uralkodása, illetve a Rákosi diktatúra közül választhattak a vizsgázók, közölte az Eduline oktatási portál. Holnap angol, pénteken pedig német nyelvi írásbelivel folytatódik az érettségi, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
2: Itt a Krónika.
1: Moszkva és Kijev is tűzszünetet javasol az orosz-ukrán háborúban. Igaz, több nap eltéréssel képzelik el a harcok szüneteltetését. Előbb Vlagyimir Putyin közölte, hogy a győzelem napi ünnepségek idejére, péntekre és szombatra Oroszország tűzszünetet hirdett. Ezt Volodymyr Zelenszkij előbb komolytalannak nevezte, majd nem sokkal később tűzszünetet jelentett be, amely elképzelése szerint napokkal korábban már szerda 0 órától életbe lép. Oroszország és Ukrajna sem reagált érdemben a másik fél javaslatára. Barna Péter összeállítása.
6: 12 ember halt meg, és további 20 megsebesült kedden Zaporizsjában, miután Oroszország bombázta a várost. A támadásban ipari üzemek sérültek meg, és egy autójavító műhely is kigyulladt. Az áldozatok és sebesültek számát tovább növelte, hogy az első támadást követően, miután a mentők és a tűzoltók megérkeztek, az oroszok egy második hullámot is indítottak drónokkal. A becsapódás után az ellenség szándékosan kezdte támadni ezeket a helyszíneket Szahid drónokkal. Hosszú ideig a tűzoltók meg sem tudták közelíteni a területet, közölte a városi tanács titkára. Közben továbbra is heves harcok dúlnak a fronton, az oroszok Szumit is támadták, ahogy az ukránok is több támadást indítottak. Moszkva viszont nemrég, ha rövid időre is, de tűzszünetet javasolt Kijevnek. Hétfő este az orosz védelmi minisztérium közölte, Vlagyimir Putyin a győzelem napi ünnepségek idején a harcok beszüntetését ajánlja 2 napra Kijevnek. A tárca közleményét az orosz állami televízióban is beolvasták. A tűzszünet pénteken, illetve szombaton lenne érvényben. Az Orosz Föderáció fegyveres erőinek főparancsnoka 2026. május 8-a és 9-e között tűzszünetet hirdett a szovjet nép nagy honvédő háborúban aratott győzelmének évfordulója alkalmából. Azt várjuk, hogy az ukrán fél is kövesse ezt a példát. Ismertette a műsorvezető, aki azt is kiemelte, Moszkva tudomás vette, hogy Volodymyr Zelenszkij Jerevánban egy május 9-i Moszkva elleni támadással fenyegetett. Volodymyr Zelenszkij még aznap komolytalannak nevezte a tűzszünetre vonatkozó orosz javaslatot. Az ukrán elnök hangsúlyozta, Kijev nem kapott hivatalos megkeresést a fegyvernyugvással kapcsolatban. Tűzszünet vagy nem tűzszünet? Minket hivatalosan senki sem keresett meg, és semmit sem javasoltak hivatalosan. Miféle tűzszünetről van szó? Fontos, hogy tudjuk, mibe egyezünk bele. Egy egynapos tűzszünet, miközben előtte megölik az embereinket, enyhén szólva is igazságtalan, fogalmazott az ukrán elnök. Nem sokkal később viszont Volodymyr Zelenszkij közösségi oldalán egy határozatlan idejű tűzszünetet jelentett be, aminek betartására szólította fel Moszkvát. Az ukrán elnök ráadásul az orosznál korábbi időpontot, május 5-ről 6-ára virradó éjjel 0 órát, vagyis szerdát jelölte meg a fegyvernyugvás kezdetének. Az ukrán elnök arról nem írt, hogy a tűzszünet meddig tart. Oroszország eddig nem reagált az ukrán tűzszünetre, viszont szakértők szerint Volodymyr Zelenszkij álláspontjának megváltoztatásában szerepet játszhatott, hogy a Kreml korábban közölte, tömeges rakétatámadásokat indítanak Kijev központja ellen, ha az ukránok megpróbálják megzavarni a győzelemnapi rendezvényeket. A kijeviek szkeptikusan fogadták Vlagyimir Putyin javaslatát. Nem hiszik, hogy az oroszok betartják a tűzszünetet, szerintük függetlenül attól, hogy az ukrán vezetés mit tesz, folytatódnak az orosz támadások. Szeretnék tűzszünetet látni, és szeretném, ha véget érne a háború. De amikor minden nap támadások alatt él az ember, lehetetlen elhinni, amit mondanak, sajnos lehetetlen elhinni. De szeretném elhinni, mondta egy ukrán nő. Moszkvában viszont az ukránokban nem bíznak, a többség arra számít, hogy Kijev meg fogja szegni a tűzszünetet, többen pedig kijelentették, nincs szükség tűzszünetre, hanem a konfliktust kell végleg lezárni. Nem valószínű, hogy Zelenszkij be fogja tartani a tűzszünetet. Minden drón, ami eddig repült, ezután is repülni fog. De bennünk van egy biztonságérzet. Ott vagyok a fronton, a saját szememmel látom, hogy az orosz erők mindent visszavernek, és minden rendben lesz, fogalmazott egy eltávozáson lévő orosz katona. Oroszország a múlt hónapban az ortodox húsvét idejére is rövid tűzszünetet hirdetett, aztán mindkét fél a másikat vádolta annak megsértésével.
1: Moszkvában már készülnek a szombati győzelemnapi katonai parádéra. Az idei felvonulás azonban más lesz, mint az eddigiek. Az orosz vezetés bejelentette, hogy az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják a vöröstéri bemutatót, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Az ukrán elnök erre úgy reagált, ez azt jelenti, hogy Oroszország fél az ukrán drónoktól. Lehocki Zsuzsa beszámolója.
7: Moszkvában már minden készen áll a szombati katonai felvonulásra. A várost már feldíszítették, hatalmas zászlók és plakátok hirdetik a győzelem napját. A május 9-i ünnepségek, amelyeken a Szovjetunió náci Németország felett aratott győzelmét ünneplik, az elmúlt években fokozatosan egyre nagyobb méreteket öltöttek, évről évre egyre több katonát és harci felszerelést vonultattak fel. Az orosz vezetés idén azonban bejelentette, hogy a vöröstéri parádét az Ukrajna felől érkező terrorfenyegetés miatt jelentősen visszafogják, a nehéz haditechnikai eszközöket pedig nem vonultatják fel. Oroszország bejelentette, hogy május 9-én Moszkvában katonai felszerelés nélküli felvonulást tart. Ha ez így lesz, akkor ez lesz az első alkalom nagyon sok év után, hogy ezt nem engedhetik meg maguknak, mert attól tartanak, hogy ukrán drónok zümmögnek majd a vörös tér fölött, mondta az ukrán elnök. A Moszkvában élők is érzik, hogy most más a hangulata a győzelemnapi készülődésnek. Az orosz főváros olyan, mintha visszacsöppent volna a 90-es évekbe. Az internet hozzáférést több napja korlátozzák, a május 9-ei ünnepségek előtt pedig teljesen le fogják kapcsolni. A vásárlóink 90%-a bankkártyával fizet. Ha nincs internet, át kell állnunk a készpénz fizetésre. Manapság pedig csak kevesen hordanak magukkal készpénzt, mondta egy boltos. Már most fennakadások vannak a banki átutalásoknál, a taxi rendeléseknél és a tömegközlekedési eszközök jegyvásárlási rendszerében, vagyis szinte minden megbénult, aminek a működéséhez internet szükséges. Az orosz hatóságok bejelentették, a korlátozásra az ukrán dróntámadások fokozott kockázata miatt van szükség. Egyes drónok ugyanis mobil hálózaton vagy interneten keresztül kapnak adatokat, és így jutnak hozzá a cél koordinátáihoz. Az internet kikapcsolása azonban önmagában nem elég a védelemhez, sok modern drón ugyanis előre programozott útvonalon repül, és nem igényel folyamatos internetkapcsolatot. Úgy érzem, hogy a vezetőség nem tesz meg mindent, hogy megvédjen bennünket, ezért én folyamatos stressz helyzetben élek, panaszolta egy moszkvai nő. Az emberek félelme nem alaptalan. Ukrajna az elmúlt hetekben bebizonyította, hogy drónjaikkal mélyen be tudnak repülni Oroszország belsejébe, ahol sikeresen vettek célba energetikai létesítményeket, olajfinomítókat és olajszállító tankereket. A héten ukrán dróntámadás ért egy többszintes moszkvai lakóházat, amely mindössze 10 kilométerre fekszik a Vörös tértől, a szombati katonai felvonulás helyszínétől.
1: Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggesztette a Hormuzi szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte óriási előrelépés történt az iráni vezetéssel egy teljes és végleges megállapodás felé. Hozzátette, döntésében szerepet játszott Pakisztán és más országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker is. Muntean Erik összeállítása.
8: Az amerikai hadsereg célja az lett volna, hogy a térségben várakozó több mint 1500 járművet kikísérjék az öbölből, biztonságba helyezve a fedélzetükön tartózkodó matrózok 10 000-eit. Donald Trump a közösségi oldalán azzal indokolta a művelet szüneteltetését, hogy lehetőséget szeretnének adni egy megállapodás véglegesítésére és aláírására. Az elnök ugyanakkor leszögezte, hogy az iráni kikötők blokkádját továbbra is fenntartják. Donald Trump arról is beszélt, hogy milyen lépést várna el Irántól. Meg kellene lengetniük azt a zászlót. Nagyon büszkék, és talán nem fogjuk látni a fehér lobogót, de gyakorlatilag ebben a helyzetben vannak, mondta az amerikai elnök. A Perzsöbölben várakozó hajók miatt továbbra is aggodalmát fejezte ki a washingtoni vezetés. Az amerikai külügyminiszter szerint élhetetlen körülmények között vannak a tankereken szolgáló tengerészek. Elszigetelték őket, éheznek és veszélyben vannak. Már legalább 10 matróz meghalt, mint civilek. Számos ország ezért a színfalak mögött vagy nyilvánosan arra kérte az Egyesült Államokat, hogy segítsen kiszabadítani a hajókat. Magyarázta Marco Rubio, aki azt is elmondta, hogy a háború támadó szakasza véget ért, ugyanis az Egyesült Államok elérte a célkitűzéseit. Míg Washington ismét tárgyalna Iránnal, addig Teherán egy másik nagyhatalom felé fordult. Az iráni külügyminisztert szerda délelőtt Pekingben fogadta kínai kollégája. Wang Yi a megbeszélés előtt leszögezte, céljuk a közel-keleti béke elősegítése. Kína ugyanis az iráni olaj első számú felvásárlója, ezért Peking célja is az, hogy helyreálljon a forgalom a Hormuzi szorosban. Jövő héten Donald Trump is Pekingbe látogat, ahol személyesen tárgyal majd a kínai elnökkel. Szakértők szerint az Egyesült Államoknak mielőbb le kell zárni a konfliktust, Donald Trumpra ugyanis már is jelentős nyomás nehezedik. A harcok kezdete óta az Egyesült Államokban másfélszeresére nőtt a benzinára.
1: Már most hatással van az európai gazdaságra a közel-keleti konfliktus miatt kialakult olajválság a közmédiának nyilatkozó elemző szerint. Molnár Dániel azt mondta, Magyarországon a védett árak miatt nem érezhető annyira a drágulás, mint más országokban. Két napja a Nemzetközi Valuta Alap vezérigazgatója is arra figyelmeztetett, hogy a globális gazdaság a vártnál is sokkal rosszabb forgatókönyvvel nézhet szembe, ha elhúzódik a közel-keleti háború. Kis Júlia Lilla összeállítása.
9: Egyre több légitársaságot hoz nehéz helyzetbe a közel-keleti olajválság. A Spirit amerikai légitársaság nemrég az összes járatát törölte. A koronavírus járvány óta anyagi gondokkal küzdő vállalat már nem tudott megbirkózni a megemelkedett üzemanyagárak terheivel. A kerozén hiány nem csak az utasok számára kellemetlen, a turizmus visszaesése negatívan hat Európa gazdaságára is, hívta fel a figyelmet az M1-en Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.
10: Az utasok is óvatosabbak, inkább nem foglalnak le repjegyet, az jelentősen megütheti az európai gazdaságot. Tehát például Spanyolország, Olaszország, a déli országok, akik nagy mértékben támaszkodnak a turizmusra, jelentős visszaesést szenvedhetnek el.
9: Budapesten egyelőre nincs kerozinpánik. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér a megszokott rendben működik. Tájékoztatásuk szerint van elég üzemanyag. De az emelkedő olajárak nem csak a légi közlekedést érintik, az autósok is drágábban tankolnak. Ezért vezette be a magyar kormány idén márciusban a védett üzemanyagárakat. Azóta a magyar rendszámú járművek a 95-ös benzint 595, a gázolajat pedig maximum 615 forintos áron tankolhatják. A leköszönő kormány a választás után meghosszabbította az intézkedést. Ahhoz azonban, hogy a kormányváltás után is fennmaradjon ez az ár, az új országgyűlésnek is döntést kell hoznia róla. Magyar Péter ezzel kapcsolatban április közepén arról írt, hogy a védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén az új kormány is fenntartja.
10: Ezért jó a csővezetékes szállítás a tengeri hajós szállítással szemben, mert sokkal biztonságosabb.
9: Miközben a piaci árak folyamatosan emelkednek, hazánk újra kap olajat a barátságkő olajvezetéken keresztül, hangsúlyozta Molnár Dániel. Az elemző ugyanakkor felhívta a figyelmet a brüsszeli szabályozásra is.
10: Most már a barátságkő olajvezeték is helyreállt, ott is tud jönni. Ugyanakkor az árazás az továbbra is, ez az Európai Bizottság előírása, hogy az árazásnak a unió spotpiaci árakhoz kell kapcsolódnia. Tehát ha a világpiaci ár emelkedik, akkor az az ár, amin a gázt vagy a kőolajat is megvásároljuk, az is emelkedni fog.
9: Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot és Szlovákiát arra, hogy két hónapon belül szüntessék meg a kettős árazást, ellenkező esetben jogi eljárást indítanak. A brüsszeli érvelés szerint, ha a külföldi rendszámú járművek nem férnek hozzá ugyanahoz a kedvezményes árhoz, mint a hazaiak, az sérti az uniós belső piac szabályait és a szabad mozgás elvét. Elemzők szerint a brüsszeli elvárás teljesítésének katasztrofális következményei lehetnének, ha ugyanis a környező országok autósai tömegesen jelennének meg a magyar kutakon, akkor ellátási zavarok és készlethiány alakulhatna ki, ráadásul elviselhetetlen támogatási teher hárulna az államra és a piaci szereplőkre. Az olajár és az infláció emelkedésére figyelmeztetett hétfőn a Nemzetközi Valuta Alap is. A washingtoni székhelyű szervezet vezetője úgy fogalmazott, a globális gazdaság sokkal rosszabb kimenetellel nézhet szembe, ha a közel-keleti háború 2027-ig elhúzódik, és az olajár hordonként 125 dollár körüli szintre nő. A szervezet szerint a globális GDP növekedés 2,5%-ra lassulhat, az infláció pedig 5,4%-ra emelkedhet.
1: Már a nyári turista szezon is veszélybe kerülhet Krétán a menekültek miatt. Az embercsempészek ugyanis új útvonalat nyitottak a Görög-sziget és Kelet-Líbia közötti 200 kilométeres tengeri szakaszon. A válsághelyzet kezelésére Brüsszel szigorúan betartatná az uniós migrációs paktumot, ezzel azonban az eddigi bejelentések szerint a hamarosan felálló magyar kormány se ért egyet. Mészáros László összeállítása.
11: Kréta déli partjainál az idei évben kritikus szintre emelkedett a migrációs nyomás. Miután az embercsempészek új, Líbiából induló útvonalat nyitottak meg Görögország felé. A növekedés mértéke megdöbbentő. Míg 2023-ban mindössze 798 érkezőt regisztráltak, 2025-re ez a szám többszörösére 20 ezer fölé emelkedett. Az idén pedig már mostanáig több mint 16 ezer illegális határátlépő érte el a szigetet.
12: Ez egy nagyon könnyen fenntartható modell.
11: Krétán nincs szükség embercsempészekre, mert a parti őrség nyújt segítséget a lélekvesztők utasainak. Indokolta Marsai Viktor az M1-en, miért nem csak átmeneti hullám. Van szó. A Migráció Kutató Intézet igazgatója hangsúlyozta, Krétára érkezve a bevándorlóknak nyert ügyük van.
12: Gyakorlatilag ők elérték a céljukat, bekerülnek egy hosszú menekültügyi eljárásba, aminek a végén valamilyen módon valószínűleg vagy Görögországon maradnak, a legtöbb esetben ugye most nincs még hotspot, nincs még befogadó központ Krétán, tehát átviszik őket a szárazföldre, és nagyon sokszor nekik nyomuk veszik, elindulnak tovább Európa fele.
11: A krétai válsághelyzet kezelése Brüsszelt a júniusban hatályba lépő uniós migrációs paktum szabályainak szigorú betartatására késztetheti. Az Európai Bizottság várhatóan elvárja majd a tagállamoktól a paktumban rögzített kötelező szolidaritás alkalmazását, amely választás elé állítja az országokat. Vagy átveszik az unióba érkezett migránsok egy részét, vagy fejenként körülbelül 20 ezer eurós pénzügyi hozzájárulást fizetnek a védekezés költségeire. Az új rendszer sikere érdekében az EU a paktumtól elzárkózó tagállamokkal szemben határozott fellépést és jelentős pénzügyi szankciókat is kilátásba helyezhet, hogy biztosítsa a közös teherviselést a frontországok határszakaszain. Ehhez jön még az is, hogy rasszizmusnak minősíteni a bevándorlás bírálatát az Európai Bizottság következő 4 évre szóló stratégiája. A dokumentum szerint a migráció kritikája migránsok elleni gyűlöletnek minősülhet, így jogilag büntethetővé válna.
13: Ha kicsit mélyre nézünk a történetnek, hogy honnan fújhat a szél, akkor egyértelműen Berlinből.
11: Berlinben a CDU szorult helyzetbe került az AfD-vel szemben, mert Friedrich Merz kancellárnak nem sikerült átvinnie a tervezett migrációs szigorításokat. Póca István elemző a Kossuth Rádióban kifejtette, a kormány valójában kerülni akarja a vitát a bevándorlásról. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a választók ne lássanak éles különbséget a pártok programjai között. Így ne pártoljanak át a rivál.
13: És nyilván az AfD számára például egy óriási lehetőség, és nyilván ezt szeretnék kivédeni, meg szeretnék egyébként a patrióta erőket is kivédeni és kiszorítani el a térférről, magyarán, hogy a migrációs kérdésben ne lehessen vita, mert ha nincsen vita, akkor ugye ez egy fontos olyan világnézeti kérdés, amiben a választópolgárok nem tudnak különbséget tenni a pártok között.
11: Magyar Péter a választási győzelme után tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy kormánya is szigorú migrációs politikát folytat majd.
14: Hogy Magyarország nagyon szigorú álláspontot képvisel az illegális migráció kapcsán, nem fogad el semmilyen paktumot, meg ilyen allokációs mechanizmust, és megtartjuk a déli határkerítést.
11: Magyar Péter a paktum által előírt pénzügyi büntetés vagy a befogadás helyett azt javasolja, hogy Magyarország védelmi képességekkel, például határőrökkel, technikai eszközökkel járuljon hozzá az EU közös határvédelméhez más frontországokban. A leendő miniszterelnök jelezte, hogy meg akarja szüntetni az Európai Bíróság által kiszabott napi 1 millió eurós büntetést, amit Magyarországnak a menekültügyi szabályok be nem tartása miatt kell fizetnie. Példaként említette Lengyelországot és Szlovákiát, ahol szerinte sikerült úgy megállapodni az EU-val, hogy közben megvédték országaik szuverenitását és elkerülték az illegális migrációt.
2: 7 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy történelemmel folytatódott ma az érettségi, csaknem 80 ezer diákat számolt ma tudásáról közép vagy emelt szinten. Szó volt arról, hogy eltérő időzítéssel és egyeztetés nélkül, de az orosz és az ukrán elnök is tűzszünetet hirdetett, ennek ellenére nincs fegyvernyugvás. És beszámolunk arról is, hogy 2 hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
0: Déli krónika.
1: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napi rendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról.
2: A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés. Az ülésen megválasztják az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, majd ezután következik a miniszterelnök megválasztása. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakülüléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton, amihez csatlakozik a főváros is.
1: Holnap találkozik Magyar Péter az olasz miniszterelnökkel.
2: A leendő kormányfő a közösségi oldalán azt írta, csütörtökön 10 órakor találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Magyar Péter tegnap utazott el Rómába, és a közösségi oldalán előzőleg azt közölte, hogy az olaszországi tartózkodása idején várhatóan hivatalos találkozókon is részt vesz. A tervek szerint holnap az esti órákban érkezik vissza Rómából. Távol léte idején Ruf Bálint a miniszterelnökség leendő minisztere irányítja a kormányalakítás előkészületeit.
1: Orbán Balázs távozik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanácsadó testületének éléről.
2: Az elnöki posztot 8 éven át töltötte be. A leköszönő miniszterelnök politikai igazgatója közölte, hogy a továbbiakban oktatóként dolgozik az egyetemen.
1: Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább.
2: Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.
1: Két hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje. Az adóhivatal mindenkinek kitöltötte a bevallást, ezt lehet kiegészíteni vagy változtatni május 20-áig. Bújtás Szintia és Jávor Miklós összeállítása.
15: Pont két hét van hátra május 20-áig.
3: Hívta fel a figyelmet az SZIA befizetésének határidejére a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban. Linzmeier Szilvia hozzátette, az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az a megadott időpontig pótolhatja.
15: A kiegészíteni való, az két dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de az tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a 3 gyerekes anyáknak is ez SZIA-mentesség jár. A másik, ami meg a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
3: A szakember hangsúlyozta, abban az esetben, ha az adóhivatal által kiállított tervezetet plusz jövedelemmel kell kiegészíteni, akkor az adózónak kell rögzítenie, amihez a NAV oldalán talál segítséget.
15: Aki pedig a kedvezményét felejtett el beírni időben, az is megnyugodhat, mert ez nem veszik el, csak ugye nem kapja még vissza, és ezt önellenőrzéssel tudja majd módosítani a bevallását, de azt az egyet fontos megjegyezni, hogy akinek kedvezmény jár vissza, és nem kérte a munkáltatónál neki, azért minimális dolgot tennie kell.
3: Linzmeier Szilvia hangsúlyozta, az SZIA benyújtását az érintettek megtehetik egyebek mellett az Ügyfélkapu Pluszon, a DÁP telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. A határidő lejárta után a bevallás tervezet véglegessé válik.
1: Több lakás épült az első negyedében, mint tavaly az azonos időszakban Magyarországon. A legnagyobb bővülés a fővárosban és a megyei jogú városokban volt, míg a községekben csökkenést mért a Központi Statisztikai Hivatal. A hazai lakáspiacon átrendeződésre számítanak a szakemberek. A múlt hónapban csökkent az aktivitás, amihez a húsvét és a választás is hozzájárult. Illés Anna összefoglalója.
16: Márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődést mértünk eladó lakásokra és házakra, és a kínálat sem bővült olyan mértékben a hirdetés feladások révén,
2: közölte az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Balog László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt az eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kivárnak a vásárlás tervezők.
16: Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
2: A KSH adatai szerint az első negyed évben több mint 2800 új lakás épült, 4,3%-kal több mint egy év korábban. A községekben csaknem 10%-kal csökkent az új eladó lakások száma. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében.

0: befektetőket, például a budapesti ingatlan piacról, és főleg ebben a felzárkózásban nagyon nagy szerepe volt annak is, hogy az elmúlt hetekben jelentősen erősödött a forint, tehát külföldi pozícióból nézve a magyarországi lakásárak úgy drágultak, hogy valójában lehet, hogy egy fikasznyit sem változtak a forintban kifejezett árak.
1: Az ingatlan.com friss elemzése szerint az új lakó ingatlanokon belül a lakások négyzetméterára minden település típus esetében meghaladja az 1 millió forintot, Budapesten pedig 1,7 millió forint. Újépítésű házaknál a vármegye székhelyeken és a községekben az átlag még 1 millió forint alatt van. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a január és március közt kiadott építési engedélyek és az egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 64%-kal, csaknem 9300-ra nőtt országosan.
2: Több mint 1000 gyermek kapott új szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet a legnagyobb hazai pénzintézettel fogott össze, az ügyfelek mikroadományai is hozzájárultak az akció sikeréhez. A program több mint 200 településre jutott el. Összefoglaló Nagy Viktóriától.
3: Nekünk van egy 108 fős önkéntes orvoscsoportunk, akik mindig járják az országot, és elég gyakran jelezték vissza, hogy a szemüveg vásárlással probléma van.
4: Fogalmazott a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alapító elnöke a közmédiában. Edvi Péter az egy évvel ezelőtt kezdődött programjukról elmondta, hogy rászoruló családok pályázhattak a fejenként maximum 80 ezer forint támogatásra, amelyet a gyermekük szemüvegvásárlására fordíthattak. A program két részletben valósult meg, tavaly év elején csaknem 540 gyermek jutott szemüveghez az egészségügyi államtitkárság támogatásával, idén pedig 460 gyerek kapott látássegítő eszközt az egyik kereskedelmi bank adományozási programjának segítségével. Amint egy 50 ezer banki ügyfél mikroadománya által több mint 36 millió forint gyűlt össze. Edvi Péter hozzátette, az adományokkal és a saját forrásukkal összesen 1001 gyermek jutott szemüveghez 223 településről. Hozzátette, tapasztalataik alapján hatalmas az igény a támogatási programra, ezért tervezik a folytatását.
3: Nagyon örülünk neki, hogy 1001 gyerek szemüveghez jutott, de azt gondoljuk, hogy további 2-3 ezernek még biztos szüksége lenne. Olyan családoknak, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy mi mindig a leghátrányosabb helyzetű, a legrászorulóbbakat támogatjuk. Nyilván vannak olyan családok, akik minden további nélkül meg tudják venni a szemüveget, illetve azért az is hozzátartozik, hogy a NEAG bizonyos mértékig finanszírozza a szemüvegeket, de az egy komplikált dolog, hogy a gyerek eljusson a szemorvoshoz, megvizsgálják, felírják, elmenjen utána egy másik helyre, ahol pedig megcsinálják a szemüveget, és ebben a folyamatban segítettünk mi azoknak, akiknek ez nem annyira lehetséges, és ezért jutottak ezek a gyerekek szemüveghez.
4: Edvi Péter hozzátette, orvosaik azt tapasztalták, hogy sok esetben a gyermekek tanulmányi eredményeit is befolyásolta a szemüveg hiánya, mert nem látták megfelelően a táblát, vagy közelre nem láttak jól.
2: Több mint 1,5 millió facsemetét ültettek, és 40 tonnát meghaladó különböző tőltípusokhoz tartozó makkot vetettek el a szakemberek a Gemenci erdő területén. 330 hektáron erdőmegújítást, több mint 100 hektáron pedig károsodás miatti pótlást végeztek. Céljuk a klímaváltozás okozta kedvezőtlen időjárásnak is ellenálló őshonos erdők kialakítása. Falucskai Ivett összeállítása.
5: Elsősorban az őshonos fafajok közül a fehérnyár, kocsányos tölgy, magyar kőr is, az elegyfafajok közül a fileknek mind a három faja, a juharok közül is hegyi juhar, korai juhar, mezei juhar és rengeteg olyan gyümölcsfa, vadalma, vadkörtejnek az egyedei, amelyek az itt élő vadállománynak a táplálék forrását is kiegészítik majd évek vagy évtizedek múlva.
6: Fodermájer Vilmos, a Gement ZRT vezérigazgató helyettese azokat a fafajtákat sorolja, amelyeket kiültettek az őszi-tavaszi idény erdősítési programjában. Összesen 1,7 millió csemetét telepítettek, és 41 tonna makkot vetettek el védett és nem védett területeken.
5: Összességében egy 330 hektár az, ami az erdő megújítását szolgálja, és 115 hektáron végeztünk pótlást, tehát gyakorlatilag a károsítások miatt kiesett csemetes számot azt állítjuk helyre.
6: A vezérigazgató helyettes elmondta, a legnagyobb kihívást a csemeték megmaradása szempontjából a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadék hiány jelenti. hozzátette.

0: Gondot okoz számukra az is, hogy a Duna hullámterében egyre inkább elmaradnak a tavaszi hóolvadásból származó, évszázadok óta megszokott áradások.
1: Ezek a tavaszi elöntések voltak az erdő fennmaradása szempontjából a legfontosabbak, hiszen azok a többlet vízviszonyok így rendelkezésére álltak az itt élő élővilágnak, amely lehetővé tette azt, hogy ez az egyedülálló gemenci erdő, ez létrejöjjön és megmaradjon.
0: Fodermeyer Vilmos hangsúlyozta, az erdősítési programban az időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ezt szem előtt tartva végzik már 30 éve a tájidegen ültetvényszerű erdők átalakítását is őshonos állományokra.
2: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint három autó ütközött az egyes főúton Óbarok térségében. A 36-os kilométernél a forgalom rendőr irányítás mellett félpályán halad.
4: Fővárosi információkkal folytatjuk.
5: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kerepesi úton kifelé a Pillangó utcánál. Csak egy sáv járható, torlódásra kell készülni. Tart a helyszínelés a Margit körúton a Tölgyfa utcánál, a Margit híd felé vezető oldalon a külső sávban. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton a Rákóczi híd felé, a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál, mert javítják a csatornát. Farkas Renát, a BKK Info.
2: Időjárás jelentés.
4: Délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Részletek Fejős Ádám meteorológustól. Szervusz!
6: Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat! Szlovénia és Ausztria fölött már formálódnak azok a gomoly felhők, amik megérkeznek majd a Nyugat-Dunántúlra a délutáni órákban, és elsősorban nyugaton valószínű ezekből a felhőkből csapadék. Egy-egy zápor mellett még zivatar is lehet. A légmozgás iránya déli-délnyugati lesz, és marad is, tehát a hidegfront, amely a közelünk van, annak az előoldalán, az úgynevezett meleg szektorban vagyunk. Ma még közel 30, vagy akár kisebb esélye 30 fok is lehet. Hajnalban, mivel mozgalmas időre számíthatunk, döntően 10 és 16 fok közé hűl a levegő, tehát nem lesz nagyon hideg a reggel. Napközben viszont felhők blokkolják a felmelegedést, illetve a napsugarait, és ezáltal a felmelegedést. A Dunántúl egyes részein kisüthet a napot, egyébként a csapadék valószínűsége is alacsonyabb lesz, míg délen, keleten, délkeleten, majd később az északi, északkeleti ország részben ismétlődő eső, záporeső és újabb zivatar kialakulása várható. A légmozgás bár veszít erejéből, de még továbbra is élénk lehet a szél. 20 és 25 fok között lesz a csúcsérték. Aztán a folytatásban még kisebb zápor pénteken, szombaton is lehet, de alapvetően szárazabbra fordul időjárásunk. Vasárnap lesz a legszebb idő, a legtöbb napsütésre is ezen a napon kell készülni. Aztán a jövő hét első felében markáns hidegfront érkezhet a Kárpát-medencébe, kedden viharossá fokozódó széllel.
4: Ádám, köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért, a szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Rozbora Zoltán nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Néveri Igor. Viszont hallásra!
7: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
8: Az önző ember sohasem boldog, legfeljebb boldogul. Simonfai Margit, író, költőnő gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket itt a Dankó Rádióban 2026. május 6-án szerdán is. Jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem egészen két óráig. Ma Pokor János a Dankó Rádió életműdíjával is kitüntetett énekes dalol elsőként. Lakatos Miklós és a zenekarának kíséretével elhangzik Nógrádi Tóth István és Balog Albert szerzeménye Nagybátonyból Budapestre címmel. Aztán a Gyertek ide Budapesti cigányok című csárdást Bányai Márton nyújtja át a Dankó családtagjainak ifjabb Sárközi Lajos zenekarával. Hallgassuk meg együtt!

Nagybátonyból Budapestre mentem, érted, érted. De úgy tettél, mint az avam, nem is értenéd meg. Talán ekkor vesztettem el azt a boldogságot, amit egykor úgy reméltem benned megtalálok. Talán ekkor vesztettem el azt a boldogságot, amit egykor úgy reméltem benned megtalálok. Így azután visszamentem.

0: lesz más minden lány, ha Pesti vévári. Egész úton azon törtem fejemet odáig, miért is lesz más minden lány, ha Pesti vévári.
1: Gyertek ide, budapesti cigányok!

0: kötünk, visszajönnek kényszemű szeretünk.
1: Kedves hallgatóink, most emlékezzünk Gencsi Sári operaénekesnőre, aki ezen a napon 2008. május 6-án hunyt el. Debrecenben 1919. augusztus 16-án látta meg a napvilágot. Zongora tanulmányait Debrecenben kezdte, aztán szülővárosa színházában már operettekben szerepelt. Majd ének tanulmányait Budapesten a Zeneakadémián folytatta, és 1948-ban debütált Mozart Figaro házassága című nagyoperájában az egyik koszorús lány szerepében. Számos opera, operett és természetesen magyar nóta felvétel őrzi páratlan énekhangját most itt a Dankó Rádióban a Mikor én még a tavaszban álmodozva jártam című Kis Angyal Ernő és Halasi Pál szerzeményt halljuk. Gencsi Sárit Vörös Kálmán és Cigány zenekara kíséri. Aztán egy vidám csárdást is hallgassunk meg Gencsi Sári előadásában, ekkor a Piros Alma Csüng az Ágon című dalt halljuk. Emlékezzünk együtt!

És most, kedves hallgatóink, Gencsi Sári rövid nótacsokra után Csüri Edit és Horváth Pista énekel. Cigánydalokat hallunk itt a Dankó Rádióban.

Berkes János opera énekes énekel a folytatásban. A Van egy szőke asszony című dal csendül fel már is, Sándor Jenő és Jávor László szerzeménye. Berkes Jánost Németh Csicsó József és zenekara kíséri. A felvétel 2014 májusában készült Dankó klubunkon.

Kállai kis Ernő klarinét szólójával folytatjuk műsorunkat, aztán tartunk egy kis szünetet, de persze visszatérünk 13 óra után 4 perccel. Várom Önöket!

0: műsorajánló. A Tankó Rádióban együtt fiatalodunk. Jól ismert muzsikákkal, az önök kedvenceivel indulnak a hétköznapok. Még több derűvel, még több kedves dallammal és információval várja önöket a Derűs Napot házigazdája Hajdú Tibor. Derűs Napot. Minden hétköznap reggel 6 órától. Tankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
2: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
1: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Tankó Rádióban.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Berente Marian, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelem írásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írni a diákoknak. Középszinten csak nem 71,5 ezeren, emelt szinten több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. Holnap angolból, pénteken németből vizsgáznak a diákok. Ezután a választott, illetve szakmai tárgyak következnek. Ismét civil áldozatokat követeltek az orosz légi csapások Ukrajnában. Hajnalban több mint 100 drónnal, valamint rakétákkal támadták a többi között Harkivot, Zaporizsját és Szumit. Ketten meghaltak, többen megsebesültek. Andrij Sibiha, ukrán külügyminiszter közösségi oldalán azt írta, Oroszország megsértette az Ukrajna által ma 0 órától kezdeményezett tűzszünetet, és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétvégi tűzszüneti felhívásainak semmi köze a diplomáciájához. Közben az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy ukrán dróntámadásban tegnap este 5 civil vesztette életét a Krimfélsziget északi részén, valamint a titkosszolgálat kémkedés miatt őrizetbe vette az ukrán titkosszolgálatok 5 ügynökét. A Kanári-szigetek elnöke tiltakozik az ellen, hogy náluk kössön ki a hantavírus fertőzésben érintett óceánjáró. Eddig 2 utasnál mutatták ki a vírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzset. Egyikük a Johannesburgban meghalt holland nő. Rajta kívül még 2 vesztették életüket. Jelenleg folyik a kontaktkutatás, eddig 62 embert azonosítottak, akik szoros kapcsolatba kerültek a fertőzöttekkel. Azt egyelőre nem tudni, hogy a zöld foki köztársaságba tartó hajó hol köthet ki. Lezuhant egy erdőtüzet oltórepülőgép Lengyelországban, a pilóta meghalt. Az ország keleti részén, a Lublini vajdaságban tegnap délután csaptak fel a lángok, a tűz már csaknem 250 hektárnyi területet érint. Az oltást a nehezen megközelíthető terep nehezíti, lakott terület nincs veszélyben. A Lublini vajdaság erdeiben az utóbbi időben a legmagasabb tűzveszélyfokozat volt érvényben a szárazság miatt. Hasonló gép járt szerencsétlenül Oroszországban is, az erdőtüzek megfigyelését végző kisrepülő 2 pilótája életét vesztette. A gép egy bevetésről tartott vissza az Omszki régió felett, de a célállomásra már nem érkezett meg. A roncsokat a keresésére kiküldött másik repülőszemélyzete találta meg, egyelőre nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. Itthon megújítja és az időjárással szemben ellenállóbbá teszi erdőjét a gemenci erdészet. Ősszel és tavasszal 1.700.000 facsemetét ültettek, és több mint 40 tonna makkot vetettek el. A cél, hogy az idegen ültetvényeket ismét őshonos állományok váltsák fel, a munka már csaknem 3 évtizede tart. Híreink végén az időjárásról. Estig csak fátyol felhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik. Éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra is számíthatunk, a szél élénk északnyugaton erős zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, Napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, 13 óra múlt, 4 perccel.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
4: Nagy szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában továbbra is jó ebédhez szól a nóta. Ajjaj, de magas ez a vendégfogadó, és a Tatai Csárdás című magyar nótákkal megyünk tovább. Pék László után Nádasdy László énekel. Jó rádiózást!

0: csúny ragyogok. Ő lesz négyem, ha akarja a nyáron, az én igaz hitelt várom. Galléromra elvarták a csillagot, egy szép kis lány szeme csak úgy ragyogott. Ő lesz nékem, ha akarja a nyáron, az én igaz hitelt várom.
1: Karcagi Nagy Zoltán, Cselényi József, Tolnai András és Dóka Zsuzsa magyar nóta felvételei követik egymást a folytatásban. Először elhangzik Dankó Pista szerzeménye, Gyönge Violának Letörött az ága címmel, majd a Bíborban ég Bakonyerdő című dal is felcsendül egy archív felvételről, majd a Fodrozik a Tisza víze, a Nem vagyok én boldogságra teremtve, és a Csak-csak-csak az esik nékem keservesen című csárdások után az Ingó Ringónád című magyar népies műdallal zárjuk a sort. Fogadják sok szeretettel!

kezdve. Aki a szerelmet tagadni merni, az a csókizét csak hírből ismeri. Nem téved még soha ivolyát, nem nótázat itt szakákon át. Mondtad, aki a szerelmet tagadni meri, nem téved még soha ivolyát.

0: után, aki degleli, nincsen annak semmi teteje. Hogyha csók kell, hát ide vele, huncut, aki a szerelmet tagadni meri. Nincsen annak semmi teteje, hogyha csók kell, hát ide vele, huncut, aki a szerelmet tagadni meri. De azért a csóból soha se elég neki, rég megmondta az öreg anyám, csak a parnal szeret igazán, huncut, aki a szerelmet tagadni meri.
1: Dankó Rádió, Egerben FM 96,2, a Magyar Zene Rádiója.

A Dankó Rádióban Bangó Ernő cimbalmozott Bangó János cigányzenekarának kíséretével. A folytatásban már Szeredi Krisztinát halljuk a Rajkó zenekar társaságában, amint felcsendül az Estharang című gyönyörű dal. Hallgassuk Cerkovics Béla zenéjét Kulinyi Ernő szövegével.

Terdik Sándornak Tapolcán boldog névnapot, jó egészséget kíván barátja Imre. Szentendrei Klárát Albert György zenekara kíséri. Jó italok a darka.

0: Jó napot kívánok! Drága szüleinkre emlékezünk, édesanyánkra, anyák napja alkalmából, édesapánkra születésének évfordulóján, lányai családjukkal. A dal tegnap se ragyogott, több csillag az égen. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm a hívását! Bokor János, a Rajkó zenekar kíséri, hiányzik valaki ebből az utcából.

A következő slágert Nagy Sándor névszületésnapja alkalmából szeretné meghallgatni, és küldi a Dangó család tagjainak is szeretettel. Zárai Márta énekel, Halvány őszi rózsa.

Kedves hallgatóink, hétfőn ismét Dankó Klub koncerttel várjuk Önöket, ezúttal Szentendrén, a Hamvas Béla megyei könyvtár színház termében. Fellép Rigó Mónika, Lukács Anita és Budai Beatrix, a férfi sztár Tarnai Kis László, kísérnek a Magyar Nemzeti Cigány Zenekar szólistái. Várjuk Önöket, kérjük jelezzék érkezési szándékukat a következő telefonszámon 061-759-5050, vagy e-mailben dankoradio@mtva.hu, tehát Dankó Klub koncert Szentendrén, hétfő este 6-kor. Ízelítőül most Rigó Mónika énekel, kísér Hankó József zenekara, Jaj, de sokár ez a cigány leány.

Bújtás Ernő Sirokon 68. születésnapja alkalmából szeretné meghallgatni a dalt, és szeretettel küldi a Dankó családtagjainak is. Salgótarjánban Dezső bácsi várja ugyanezt a dalt, melyet Pere János énekel. Én lassan öregszem.

Fonyó Mihály kérte Siófokról a következő nótát, Hollai Bertalant, Szalai Antal zenekara kíséri. Eldugta a pincekulcsot az asszony.

0: kocsma is cigány, mondta meg, innen is akad még a világon.
1: Szalainé Rózsika szeretné hallani a következő nótát. Gergely Annát, Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Hallja maga barna.

Számítok a társaságukra a következő órában is. Elhangzik majd az Elment a Lidi néni a vásárba, az Ahogy én szeretlek, és az Úgy szeretném meghálálni is. Most Ökrös Oszkár játszik.

0: műsorajánló. Jó ebédhez szól a nóta. Most csütörtökön újra élőben szól a muzsika.
1: Ezen a héten újra stúdiókoncerttel jelentkezünk. Budai Beatrix vagyok. Most csütörtökön, május 7-én Benedek Fi Katalin énekművész és Karcagi János magyar nóta énekes látogat el ide hozzánk a Dankó Rádió stúdiójában. Hogy igazán remek legyen a hangulat, Lakatos Miklós prímás és cigány zenekara csatlakozik énekes vendégeinkhez. Újra felcsendülnek a legnépszerűbb magyar nóták egy teljes órában, élőben, egyenesben a rádióban, és persze kövessenek minket a Dankó Rádió hivatalos Facebook oldalán is, tehát most csütörtökön, május 7-én 13 órától jó ebédhez szól a nóta stúdiókoncert itt, a Magyar Zene Rádiójában. Tartsanak velünk!
0: Stúdiókoncert most csütörtökön, ismétlés vasárnap 13 órától.
2: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A honfoglalás, a Kádár korszak kultúrpolitikája, a görög-római építészet, valamint a középkori egyház is szerepelt a témák között a középszintű történelemírásbeli érettségi első részében. A rövid választ igénylő feladatok után a második részben két témáról kellett esszét írni a diákoknak. Az egyetemes történelemre vonatkozó résznél Németország 1938-as terjeszkedése és a céhek közül lehetett választani. A magyar vonatkozású hosszú esszében első Károly uralkodásáról vagy a Rákosi diktatúráról írhattak a diákok. Holnap angolból, pénteken németből vizsgáznak a diákok. Kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampánydala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Ismét légicsapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint a Dnipro, Zaporizsia és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Lezuhant egy erdőtüzek megfigyelését végző kisrepülő Oroszország délnyugati szibériai részén. A balesetben a két pilóta életét vesztette. A kisgép éppen bevetésről tartott vissza az Omszki régió felett, de a célállomásra már nem érkezett meg. A roncsokat a keresésére kiküldött másik repülő személyzete találta meg, egyelőre nem tudni, mi okozta a szerencsétlenséget. Erdőtűz pusztít Kárpátalján, a Borzsahavas lejtőjén 75 hektáron ég az erdő. A lángokat több mint 250-en próbálják megfékezni, az oltásba a katasztrófavédelem kisrepülőit is bevetették. A Munkácsi járáshoz tartozó Volócon vészhelyzeti műveleti központot hoztak létre, a tűz keletkezésének okát vizsgálják. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A Kié ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllel tárják a közösség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredetkutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. A francia múzeumban még mindig több mint 200 olyan a Nemzeti Visszaszolgáltatási Program részeként őrzött alkotás található, amelynek sorsa 8 évtizeddel a világháború után is tisztázásra vár. Estétől egyre több gomoly felhő képződik, éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, 15 óra múlt, 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
5: Köszöntöm a most bekapcsolódó hallgatókat, és folytatjuk a kívánságműsort. Fésűs János Bajáról feleségének kérte egyik kedves nótáját. Zülősi emesét Miskolci Balogh Zoltán zenekara kíséri. Hajnalom, csillagom.

Rába Patanán Burján Istvánné cellának 90. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden szépet, jót kívánnak sok szeretettel gyermekei és egész családja. Unokájuknak, Kovács Zsoltnak 18. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget, minden jót kíván a családtagok nevében. Sok szeretettel mama és papa. Budai Beatrixet Baranyai István zenekara kíséri. Érted szól ma minden nóta.

Mezőtúrról Varjasné Piroskának szomszédasszonya kérte a következő dalt. Hatvani kis Gyöngyit Jónás Géza zenekara kíséri, elment a Lidi néni a vásárba.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Hungler Károlyné vagyok 60-ból. Szeretnék emlékre küldeni férjem 40. évfordulója, hogy meghalt. Én meg most vagyok 90 éves, és szeretném azt a éneket kérni, hogy odafönt a jó Istennek is van egy könyve. Köszönöm szépen!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük születésnapja alkalmából. Egri Józsefet, ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, odafenn a jó Istennek.

Nyéki Lászlónak nővére Szilvia küldi szeretettel a következő nótát. Takács Bélát Vörös Kálmán zenekara kíséri. Elég volt a legény élet.

0: Ilike néni Eger Szalókon várja egyik kedvenc dalát. Az előadók Bari Réka és Koltai Nagy Balázs, egy csók és más semmi.
1: Nem.
2: Egy csókot.
1: Hogy képzeli? Hogy képzeli?

A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják, 3 perc múlva 3:30 lesz. Privigyeiné Margó Nagy Kátáról kérte a következő nótát, László Annit Kovács Árpád zenekara kíséri. Csitt csak rózsám, hallod?

Szilágyi Sándornénak 81. születésnapja alkalmából nagyon jó egészséget és minden jót kíván fia és barátnője, illetve legkedvesebb barátnője Erzsike Hosszúpályiból, Torzsa Ferencné Kötegyámból férjének 49. házassági évfordulójuk alkalmából. Minden szépet, jót és még nagyon sok boldog évet kíván együtt. Lukács Anita énekel, kíséri fia Berki Béla zenekara, Ahogy én szeretlek.

Szüleire és keresztmamájára, akik a két helyi temetőben pihennek, fájó szívvel, el nem múló szeretettel emlékezik nagyné Dávid Mária. Édesanyjára, aki 24 éve nyugszik a komádi temetőben, emlékezik szeretettel lánya Adél. Kovács Tiborné Budaörsön édesanyjára emlékezik örök szeretettel, és szintén édesanyjára, Kuruc Andrásné Tanyik Ilonára, aki 36 éve a Bújí temetőben nyugszik, emlékezik szeretettel Jacina Ferencné. Tarnai Kis László énekel, anyám.

Szívküldi szívnek szívesen a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják ma is 2-től 5-ig. 5 perc múlva 3:44 lesz. Éva szeretné hallani a következő nótát, ezúttal Fényes György énekli, Nehéz vándorút az élet.

0: Gyuláról Vajda Zsigmondi édesapjának kért egy jó nótát, Kövi Gábort, Sárközi Béla zenekara kíséri, ide azt a boros kancsót.
1: Ide azt a boros kancsót, hadd üdítsem benékét, sosem volt így veszett kedvem.

de jó volna elfeledni majd a hűtlen babámat. Talán ha jól nagyon iszom, nem fáj úgy a búbánat. De jó volna elfeledni majd a hűtlen babámat. Ide hát az egész hordót, vagy bennem a búbánat. Amióta az irigyek elcsalták a babámat. Demek kuncut öreg prímás vendelő a szárazfát, vagy rékas meg vagy húzál egy húfelejtő dignótát. Demek kuncut öreg prímás vendelő a szárazfát, vagy rékas meg vagy húzál.

0: vagy rékas meg, vagy húzzál egy búfelejtő vígnótát. Te meg huncut, öreg prímás, vedd elő a száraz fát. Vagy rékas meg, vagy húzzál egy búfelejtő vígnótát.
1: Nagy bajomból Süli Bálint kérte kedvenc nótáját, az előadó Lovai László, a Cigányok sátora.

0: Küldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok! Szabó Eszter vagyok, és a messzi távolba szeretnék köszönteni valakit, aki nagyon fontos nekem. A 82 éves nagymamámat szeretném meglepni, ő Budapesten hallgatja önöket. Szeretném neki üzenni, hogy bár most nem lehetek ott vele, lélekben minden napot vagyok vele, és nagyon szeretem. Kívánok neki erőt és egészséget, meg sok-sok boldog évet. Kovács Katitól az Úgy szeretném meghálálni című dalt szeretném kérni. Köszönöm.
2: Nagyon kedves az üzenete, örömmel adjuk át. Ikerháziné Márföldi Melinda és testvére édesanyjuknak sok szeretettel küldi a dalt. Portugáliából Andrea édesanyjának nagyon jó egészséget, minden jót kíván. Magyar Sarlóson, szintén édesanyjuknak, Baski Károlynénak szeretettel küldik a dalt lányai családjukkal. Anyukájának, Sarlósi Ilonának szeretettel küldi Ivanega Noémi. Kovács Kati énekel, Úgy szeretném meghálálni.

Szénás Imréné Keszthelyről férjének kérte a nótát, Győri Szabó József énekel, kísér Lakatos Mihály zenekara, 6 nap óta szól a nóta.

hírek után folytatjuk a kívánságműsort nem akármilyen kedvencekkel. Elhangzik majd a Kövek a vízparton, az Estharang és a Gyöngyhajú lány is. A hírekig Faragó Gyuda István játszik.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Csimos Molnár László színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az apai örökség, a pásztor élet s annak szépségei, de arról is szót ejtünk majd, hogy vendégünk számára melyik műfajt nehezebb színre vinni, a komédiát, avagy a drámát. Vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon. Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Ismét légi csapásokat hajtott végre az izraeli hadsereg Libanonban. A zsidó állam vadászgépei a Hezbollah fegyverraktárait és más katonai létesítményeit támadta. Izrael nem sokkal a csapások előtt figyelmeztette a Dél-Libanon és a Beka völgy több településén élőket, hogy hagyják el a térséget és keressenek menedéket. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök, arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Bár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet, a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette. A kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök tájékoztatása szerint Dnyipro, Zaporizsja és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Idehaza a kifogást nyújtott be az új országgyűlés napirendje miatt a Mi Hazánk. Az ellenzéki párt nem ért egyet azzal, hogy a magyar himnusz mellett az uniós és a cigány himnusz, valamint a Tisza kampány dala is elhangozzon az alakuló ülésen. Mivel a kérdésről nem sikerült megegyezni, az országgyűlés főigazgatója a köztársasági elnöknek továbbította a kérdést, így Súlyog Tamás dönt majd a napirendről. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Egyre több lakás épül. A KSH adatai szerint az elkészült ingatlanok száma az első negyedévben 4,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Január és március között több mint 2800 új lakást adtak át. A fővárosban és a megyei jogú városokban egyaránt 13, a többi városban pedig 1%-kal több lakást vettek használatba, mint 2025 első negyedévében. A községekben ugyanakkor csak nem 10%-kal csökkent az új lakások száma. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvénysorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Kigyulladt egy mérővonat Cegléd és Abony között, ezért a szakaszon leállt a forgalom. A Mávinform tájékoztatása szerint a Budapest-Cegléd-Debrecen vasútvonalon hosszabb menetidőre és kimaradó járatokra kell számítani. Az időjárásról estétől egyre több gomoly felhő képződik, holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, 16 óra múlt 4 perccel.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Ismét köszöntöm hallgatóinkat, folytatjuk a kívánság műsort. A telefonszámunk 061-759-6071, rögzítőn várjuk kedves kéréseiket. Lajos Solton szeretné hallani a Bordalt, melyet Sárdi János énekel.

barban, az igazság barban, a figasz barban, a felejtés barban, a tavasz illatos benedbe, mint kieskező, és a mámor benne gyöngyöző. Barban, az igazság barban, a figasz barban, a felejtés barban, a

Sziszaújvárosban Juhász János nénak névnapi alkalmából nagyon sok örömet, boldogságot kíván szerető férje János. Gyulai Erzsébetet Szalai Antal zenekara kíséri. Szívemből kívánok boldog névnapot!

Dombi Sándor küldi szeretettel a dalt Mezőberénybe, a Jókai utcába, kedves szüleinek, Szigeti Fersőjének el, kísér Balázs Tamás zenekara, Cigányok, cigányok.

Szonda szülősen Márkus Gábornak 78. születésnapja alkalmából szíve összes melegével kíván egészségben gazdag hosszú életet, soha nem feledve őt egyik hallgatónk, Németh Józsefet halljuk, szeretnélek újra megtalálni.

Tankó Rádió kívánság műsorát hallják, 4 perccel múlt 4:05. Tokainé Irmoska édesapjának küldi a következő dalt, Rákkatit ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Csendül a nóta.

0: Földi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Kedves Dankó Rádió, Felvidékről, Perep községből kérnék férjem emlékére nótát, aki már 28 éve peredi temetőbe aludta örök álmát, emlékét örökké őrizzük, soha el nem múló szeretettel felesége, gyermekei, unokái és a kis dédunoka. A nóta, messze vagyok idegenbe, kitaszítva elfeledbe. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm a hívását. Katalin Öcsöden szintén férjére 67. házassági évfordulójuk alkalmából emlékezik nagy szeretettel. Bangó Margit énekel, kísér Mészáros Tivadar zenekara, messze vagyok idegenben.

Jöttél, ki tudja honnan és merről. Ezt én sohasem kutatom. A sors, mint a víz, sodort hozzám. Találkoztunk, mint kövek a vízparton. Jöttél, ki tudja honnan és merről. Itt jársz már az én utamon. Többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízben.

hátra és felül. Most már velem ér a karom, többé nem visz el senki tőlem. Nem válunk el, mint kövek a vízben.

Pontosan 5:30 van, folytatjuk a kívánságműsort. Oltványiné Zsóka Szentendréről kérte a következő gyönyörű nótát, az a szép, előadja Kalinánikő és Dócs Péter.

Kívánság műsorunkat hallják. Fájó szívvel, el nem múló szeretettel és hálával emlékezik szüleire, édesanyjára és édesapjára, akik a püspökladányi temetőben nyugszanak, lányuk Kóta Gusztávné Fertő Rákoson. Kollár Katalin énekel, az estharang.

Kőszegen Katonáni Ivetnek férje névnapi alkalmából küldi sok-sok szeretettel kedvenc slágerét, Miller Zoltán énekli, Gyöngyhajú lány.

Tatabányára Pénzes Mátyásnak lánya küldi a következő nótát. Lentel a Jöst Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri. Felkötöm a rés sarkantyom.

Kedves hallgatóink, véget ért a kívánság műsor mára, de két remek műsort is ajánlok önöknek a következő órákban. A hírek után Popovics László jelentkezik, Csabával beszélget, aki ételkihordással foglalkozik. Nap mint nap 1500 adag ételt juttat el az emberekhez. Vele beszélget a következő órában. Majd 6-tól túl az Operencián Egri Józseffel, és az egyik leggyönyörűbb musical a témájuk, a La Mancha lovagja a mai adásban. Sok-sok szép dallal ajánlom figyelmükbe 6-tól. A kívánság műsort Nemesnéki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gáz Zoltán vagyok, szép estét kívánok önöknek. Soványka Nándor zenekara játszik, viszont hallásra holnap.

0: műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Andri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek! Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
6: Itt a legjobb alkalom arra, hogy törődjön hallásával. De előtte végezzünk el egy gyors hallástesztet. Állítsa a hangerőt közepes szintre, és számolja meg, hányszor hallja a következő hangokat. Mind az öt hangot hallotta? Ha bizonytalan, keresse fel a legközelebbi Amplifon hallásközpontot egy ingyenes hallásvizsgálatért. Foglaljon időpontot a 061-350-60-70-es telefonszámon. Amplifon. A hallásod az életed.
5: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
7: Jó napot kívánok, a szerkesztő Naményi Krisztina, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait. Bár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt tegnap váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokkád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostsánbanknak azt a készpénz állományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriától Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. A szakértők szerint a feladatsor összeállítója rendelkezésre álló időhöz mérten is jól határozták meg az elvárt munka mennyiségét. adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást. A mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Pénteken és szombaton rendezik meg Miskolc ünnepét. Az önkormányzat tájékoztatása szerint a kétnapos rendezvénysorozaton cirkuszi előadással, vásárral, koncertekkel és utcaszínházzal idézik fel a város századfordulós világát. A közgyűlés 1993-ban döntött úgy, hogy május 11-e legyen Miskolc ünnepe annak tiszteletére, hogy 1909-ben ezen a napon adott a városnak kiváltságlevelet Ferenc József magyar király. Változik a H8-as és H9-es hév közlekedése a hétvégén. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Ösvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Estig csak fátyolfelhők zavarhatják a napsütést, majd egyre több gomoly felhő képződik, éjszaka délnyugaton, majd keleten is előfordulhatnak záporok, holnap helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. Kedves hallgatóink, 17 óra múlt, 4 perccel.
5: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó rádióban. A műsorvezető Popovics László.

0: üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok, itt a Dankó Rádió, benne pedig kezdődik a Tudod-e még az Én Nótám című műsor. Várjuk a jelentkezésüket egyrészt az üzenetrögzítőnkre délutánonként 061-759-6071-es. Mondják fel az üzenetrögzítőre a nevüket, a telefonszámukat és azt, hogy ebben a műsorban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban szeretnének szerepelni, vagy jelentkezzenek e-mailben. Az e-mail címünk dankoradio@mtva.hu.
1: A Papfundi bácsi volt a mozigépész, én még szintén még az általánosba jártam, és később középiskolás koromban is. Bejáratos voltam a gépházba, a mozigépházba. A Rudi bácsiba sokat beszélgettünk, tetszett, amit csinált, érdekelt, és megtanított, hogyan kell a filmet csédelni.
0: Egy 69 esztendős úriemberhez látogatunk Debrecenbe. Úgy hívják, hogy Csaba, az ő kedvencei jönnek itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az Én Nótám című műsorban.

0: Üdvözlöm Csaba, Popovics László, Dankó Rádió. Jó napot!
1: Üdvözlöm László, jó napot kívánok, és jó napot a kedves hallgatóknak is.
0: Nagyon kedves. Dolgozik egyébként Csaba?
1: Igen, dolgozom. Egy ételfutár cégnél vagyok ételfutár. Nyugdíj mellett csinálom, élvezem a munkát. Annélkül, hogy a céget reklámoznám, napi szinten közel 60 ezer adag ételt viszünk ki rászorulóknak. Én büszke vagyok, hogy ilyen helyen dolgozhatom.
0: A rászorulóknak az azt jelenti, hogy szociális alapon visz ételt?
1: Igen, igen. Igen, szociális alapon, illetve van ilyen ingyenes egytál étel.
0: Értem. Tehát akkor nem a hagyományos értelemben vett, mindenki arra gondolna, hogy valamelyik futárszolgálattal van szerződésben, vagy nem, ott dolgozik, hanem gyakorlatilag tényleg ilyen szociális alapon. És egyébként ebből a 60 ezerből ön mennyit szokott kivinni naponta?
1: Ilyen 1500 dolgot.
0: Az nem semmi. Az elképesztő mennyiség, azt kell, hogy mondjam. A 60 ezer fényében nem, de hogy 1500 adagot, nem tudom, igen, hogy ebbe vannak-e intézmények is, mondjuk, ahol többet tud egyszerre letenni.
1: Ezek ételosztó, mindenhol többet teszek le, ezek ilyen ételosztó pontok, ahova a ellátottak, mi így hívjuk őket, eljönnek és felveszik a napi ételüket.
0: Értem.
1: Ezt 1500 tehát olyan 6 helyen teszem le.
0: Ja, értem. Uh-huh. Jó. Én elgondoltam, hogy mondjuk intézményekbe is megy, de magánlakásokba is, így már érthetőbb, mert 1500 hely az rengeteg.
1: Olyan is van a cégen belül, az ilyen területen ilyen központi osztás.
0: De ha jól értem, akkor önnek megvan oldva az étkezése.
1: Az is megvan oldva, mert az ellátásunk részét képezi, hogy mi is a napi ételből kapunk.
0: Persze, hát egyértelmű, hogyha már ott van, akkor adódik, hogy önök is ezt tegyék például ebédre. No, Csaba, lehet, hogy a munkájáról is fogunk beszélgetni, viszont a kedvenc magyar nótáit egészen biztosan meg fogjuk hallgatni. Csaba kedvencei jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.

0: halomban.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a hát Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Csabával beszélgetünk, az Ergo felvételével megyünk tovább hamarosan. Baldag a katona. No, mikor volt ön katona? Melyik esztendőben?
2: Hát én 79 és 81 között voltam katona. Egy korábbi műsorban beszélgettünk már a katonaságról, de sok minden nem fért bele abba a beszélgetésben. És
1: akkor most pótolhatjuk.
2: Van néhány olyan érdekes dolog, amit jó szívvel mesélek el, mert tényleg érdekes élmény volt.
1: No, meséljem.
2: Ilyen volt többek között az ezred érező gyakorlat, amikor Bakonyi betyártottunk, és igaziból éles lőszerekkel ment a harcászat, és ez harckocsi támogatással volt. És akkor esett le az állunk, és rácsodálkoztunk a harckocsikra, és ijesztő is volt egyben, hogy menet közben terepen ment a harckocsi, nem kis sebességgel, és az ágyúcső az mozdulatlanul a célra irányult, nem mozgott a harckocsival együtt. Célra tartott a ágyúcső. És több kilométerre lévő teherautó maketteket telibe lőtték a harckocsivók. Ez egy hihetetlen élmény volt, tűrünk pár méterre, hogy az megtörtént és láttuk, az mind a mai napig érdekes.
1: Igen.
2: Volt egy érdekesebb dolog. Volt egy kiképző őrmesterünk. Róla az előző adásban beszéltem, és amikor az alakiképzésnél volt a hatás bemutató, hogy melyik fegyver milyen hatást tud elérni, ő elég sajátos módon mutatta be a nyeles kézigránátot. Ugye azt kell tudni a nyeles kézigránátról, hogy a palást irányban van repesz hatás, tenger irányban nincs repesz hatás. Sőt, félkézzel ereszkedett, a rohamfűszor tetejére széthúzta a gránátot, élesítette, a rohamsapka tetejére rátette a gránátot, és ott robbant fel a gránát. Ezzel demonstrálta, hogy tengelyirányú repeszhatás nincs, palástirányú repeszhatás van csak. Igen ám, csak ez az őrmester szerette a tütüt is. Mert általában akkoriban ez jellemző volt.
1: Milyen szakzsargonnal fogalmazta meg, igen? Na és mi történt?
2: Hát, kicsit filompottam.
1: Igen.
2: Kicsit szellős volt a feje, és meglibbent, és egy repesz levitte a fülét. Az edzetpanaszok akkor jutott be ezt a fajta bemutatást.
1: Igen.
2: De hatásos volt nagyon, tehát azt látni, hogy a fején robban a gránát, az nagyon hatásos volt. És ami érdekes volt még a katonaságnál, 80-ban déli szomszédunk halálakor volt 3 napos háborús veszélyharckészültség. Az úgy nézett ki, hogy a technika a záró motorra kint volt a laktanyódoron, valamennyi ilyen nappal járt a motor, valamennyien új gyakorló ruhát kaptunk, megkaptuk a fegyvereket, lőszert, alakzatba közlekedhettünk, ruhába aludtunk 3 napon keresztül, és fel voltunk arra készülve, hogy bármikor jön a parancs, azonnal indulunk. Tehát voltak olyan élmények a seregben, ami mind a mai napig emlékezetes élmény.
1: Igen, egyébként édesapám is mindig szeretett beszélni a katona éveiről. Ez egy konkrét téma volt visszatérően. Egyébként önnek is vannak ilyen régi vidám történetei, mert ezek érdekesek voltak inkább, technikailag érdekesek, amiket elmesélt. Ilyen vidám történetek is megmaradtak a katonaság éveiből?
2: Hát volt jó pár, mert annak idején mi mentünk négybatossági munkára. Első lépcső szövész ezrednél voltam katona a Dunántúlon, Nagy Kanizsán, és Budapestre jártunk négybatossági munkára. Ott aztán sok minden előfordult, mert ugye keveredtünk a polgári dolgozókkal, a rengeteg konzervet kaptunk ellátmányként, legtöbbször gazdát cseréltek ezek a konzervek, jó barátságok alakultak beszélgetés közben, közös estéket tartottunk, beszélgetős estéket, jártunk táncolni, tehát voltak ilyen jellegű dolgok is.
1: Értem. Na hát akkor hallgassuk meg a dalt, jó, amiről eszébe jutottak ezek az igazán érdekes technikai részletek. Jöjjön tehát a Ballaga katona, az Ergo felvétele Csaba kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják Csaba kedvenceivel. Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út. Ezt a felvételt fogjuk mindjárt meghallgatni. Na, milyen történet jut eszébe erről az útról?
1: Hát ez egy érdekes, egy szóval mondva, a sergő. Gyerekkoromban mi a körhintát sergőnek hívtuk. Uh-huh. Meg a mutatványokat általában sergőnek. És amikor még általánosba jártam a felső tagozatban, a Sárközi családját hozzánk jeles ünnep alkalmakkor, és én Hoffer traktorral hozták a felszerelést meg a lakókocsit. Ez egy ilyen percenként kettőt pöccentő traktor, elég nagy hanggal. Amikor Apcon laktunk, az Agybahídon jöttek, hát már hallottuk. Akkor rohantunk ki a térre, ahol felvették az eszközeiket, és idővel összebarátkoztam a Sárközi fiaival. A Várpi nevére emlékszek, illetve volt egy Marika, aki a Kérlevődében volt, és ő még szintén általánosba járt, és többnyire mi osztályunkba integrálták be arra az időszakra, amikor ott voltak. Annyira összebarátkoztunk, hogy már azt is megengedték a fiúk, hogy kezelhettem a lánchintát. Az eredetódal belelógatni a vízbe, és akkor megindult a körhinta is, és a lánchint is azt kezelni. Hihetetlen élmény volt, de az is hozzátartozik, hogy segítettem az építkezésben, segítettem a bontásban nekik, tehát igazi jó barátság alakult ki velük.
0: Igen.
1: Az a sergő, az még mindig egy jó emlék. Ennyi idő távlatából is. Most már a 60 év távlatában lehet mondani.
0: Igen.
1: Megmaradt a jó emlék. Igen. Érdekes, hogy egy 20-30 éve találkoztam velük, és megismertük egymást. Pedig rengeteg idő kiesett.
0: Igen. Hát akkor hallgassuk meg, jó?
1: Kölcsönös volt ez a barátság.
0: Akkor hallgassuk meg, jó? Az emlékek kapcsán a dalt. Itt a Dankó Rádióban Csaba kérésére forogtát. A jaj de széles, jaj de hosszú, az az út.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Csabával beszélgetünk, jön a piros tulipán, Pór Péter felvétele. No, ki kapott piros tulipánt öntől?
1: Nem erről szól a történet, hanem egy moziról szól, szintén Abszon, annak idején volt mozi. De ott még eleinte csak egy gép volt, vetítőgép, utána már kettő, de mindig szünetek voltak a tekercseket követően. A Papludi bácsi volt a mozigépész, én még szintén még az általánosba jártam, és később középiskolás koromban is, bejáratos voltam a gépházba, a mozigépházba. A Rudi bácsiban sokat beszélgettünk, tetszett, amit csinált, érdekelt, és megtanított, hogyan kell a filmet csédelni, hogyan kell a filmet ragasztani. Később, hogyan kell a filmet befűzni. És én fűztem a filmet. Volt, amikor ő csak felügyelt, és én vetítettem. 14-16 éves korom környékén. Ezek is hihetetlen élmények voltak, és a Millenáris Parkban 15 évvel ezelőtt körülbelül volt kiállítva egy ilyen régi vetítőgép. És végignéztem, és kapaszkodjon meg, még a film befűzése még mindig megvan, hogy hogyan kell befűzni a filmet a gépbe.
0: Aha.
1: Eleinte még ívfényes gépek voltak, egy vastagabb, meg egy vékonyabb szénelektróda között keresett ívfény világította meg a filmet. Később már xenonlámpás gépekre lettek ezek kicserélve. De megismertem a működésüket, tudtam kezelni őket, tudtam a filmmel bánni, tehát hatalmas élmény volt, főleg gyerek fejjel. Még felnőtt fejjel is ember rácsodálkozik, de gyerek fejjel hihetetlen élmény. És mindig, mikor szünet volt, érdekes módon az első dal mindig a piros tulipán volt. Itt van a kapcsolódás.
0: Értem.
1: Tehát a piros tulipánt én annyit hallottam, mint az összes többit együttéve. Minden egyes, minden szünetben azt volt. Azzal indult a szünet. Lehet, hogy Rudi bácsinak a kedvenc dala volt, elképzelhető, de mindig az volt az első.
0: Igen, igen. Na hát akkor jöjjön a felvétel, jó? Pór Péter nagyszerű dala, a piros tulipán, ez forog tehát Csaba kérésére, itt a Dankó Rádióban.

0: akarna.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Csaba kedvenceivel, aki ugye említette a műsor elején, hogy 1500 adag ételt oszt ki a nap folyamán, de gyakorlatilag ez 6 hely oda viszi ezeket az ételeket. Mennyi ideig dolgozik, mennyi idő, amíg mindez a megrendelőkhöz kerül?
2: Hát lényegében egy munkanapot kitesz, mert munkakezdésre bemegyek, van más feladat is, amit el kell végezni, szintén étellel kapcsolatos, akkor berakodok, elmegyek az osztóhelyekre, lerakom az ételt, visszamegyek, lerakom a rekeszeket, rendbe rakom az autót, és úgy tudom le a műszakot.
1: Értem. Értem.
2: Hát egy műszakot kitesz.
1: Értem. Hát akkor további...
2: Közel 90-en vagyunk, akik ezt csináljuk.
1: Igen. Hát ez nem kevés. Jó munkát kívánok, Csaba, vigyázzon magára, jó egészséget, és beszélgessünk majd még.
2: Köszönöm szépen, László, hogy élmény volt önnel beszélgetni, és várom a következő hibását.
1: Nagyon-nagyon kedves. Köszönöm szépen. Minden jót, viszont hallásra, Csaba.
2: Üdvözlöm a hallgatókat is. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Csabát hallották, most pedig jön Balogh Marianna és Bolya Mátyás, valamint a Tudta-e népzenei szótár. Utána pedig Egri József és a Túl az Operencián szól a Dankó Rádióban. Popovics László vagyok, találkozunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra!

0: Napi népzenei szótárunkban ma népzenei nyomozóiroda Bolya Mátyással és Balogh Mariannával.
1: A muzsikás együttes Hidegen fújnak a szelek című dala az 1970-es években indult magyarországi táncházmozgalom emblematikus darabja lett. Vajon volt politikai felhangja az 1986-os albumon megjelent dalnak? Csupán az aktuális társadalmi folyamatok kölcsönöztek további jelentést egy ártatlan népdalszövegnek? Mi volt az alkotók eredeti szándéka? Háttér és kontextus Weyer Balázs cikksorozata alapján.
2: A népzenei nyomozóiroda 515. adását hallják.
1: A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetők Balogh Marianna és Bolya Mátyás.

Az etnográfiai besorolás szerint a népzenét általában tájegység, funkció és jelleg szerint tagolják. A hidegen fújnak a szelek az egyik legfontosabb erdélyi zenei tájegységhez, a mezőségi népzenéhez tartozik. Pontos meghatározása szerint ördöngős füzesi ritka magyar. Ezeket persze egyszeri zenehallgatóként ugyanúgy nem kell tudni, mint ahogy az ember a kedvenc popszámát sem az szerint választja, hogy ámorban vagy gédurban van-e. De a magyar táncház mozgalmat többek között az különbözteti meg a világ nagy részén ismert hasonló jelenségektől, hogy ezek az alapismeretek fontos részei a táncházjáró kultúrának.

Illik tudni, azonosítani és megkülönböztetni egy hallgatót egy pontozótól, egy sóvidéki dallamot egy gyimesitől. Ez javára válik a magyar népzenének, és persze azt is tudni kell hozzá, hogy kevés más országban volt ilyen mélységű és kiterjedésű etnográfiai szakértelem és elvégzett munka. Mindez a Bartók, Kodály, Lajta és az utánuk felnőtt zenész és néprajzos generációk teljesítménye. De még így is egyedülálló, hogy ez ilyen mélyen gyökeret vert a táncházas közönségben.

0: A muzsikás együttes felvétele hangzott el. A népzenei nyomozóiroda műsoraiban a népzene után nyomozunk. Ha tetszett az adás, tartson velünk legközelebb is. Balogh Mariannát és Bolya Mátyást hallották.
1: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
2: Műsorajánló.
1: Zenés történetek Fannival.
3: Hajdú Tibor vagyok, mostantól péntek reggelente az Önökérték műsorvezetője, Tótfalusi Fanni a vendégem.
4: Az Önökérték műsorában a Dunán rengeteg nézői történet és sors pontakozik ki egy-egy dal kapcsán. Ezeket osztom meg a Tankó Rádió hallgatóival.
3: A történetek mellett felidézzük a hozzájuk kapcsolódó magyar nótákat, örökzöldeket is.
1: Zenés történetek Fannival. Péntekenként Derűs Napot című reggeli műsorunkban Hajdú Tiborral.
2: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságos feltételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonság a közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. Hozzáteszik, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Oscsatbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök közösségi oldalán közölte, hogy az értéktárgyak és pénzeszközök már ukrán területen vannak. A NAV 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kg aranyat foglalt le az Ausztriából Ukrajnába tartó pénzszállítókban. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségin a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása kifejezetten vizsgázóbaráttá tették az írásbelit. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A szervezet Vár a nyár elnevezésű programja évente mintegy 4000 fiatalnak biztosít ingyenes kikapcsolódást, a mostani gyűjtés pedig az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, valamint a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Változik a H8-as és a H9-es hév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a BKK. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Örsvezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki az a holland óceánjáró, amelyen felbukkant a hantavírus, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az utasok közül 3-an vesztették életüket a fertőzés miatt. Rajtuk kívül további 5 embernél észlelték a vírust vagy annak gyanúját, őket kimenekítették a hajóról. Az óceánjáró eredetileg a Zöld-foki köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Holnap többnyire felhős lesz az ég, helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél zivatarok környezetében viharos lesz, hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok várható. A pontos idő 18 óra 4 perc.
2: Túl az operencián. A Dankó Rádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az operencián. A házigazda Egri József.

Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szerda estét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Túl az Operencián című műsorunk nyitányaként Lehár Ferenc Friderika cím operettjéből Andor Éva énekelte a Várunk Friderika rád című dalt. Csatlakozzanak hozzánk ma is. Műsorunk fókuszában a La Mancha lovagja cím musicalt mutatjuk be részletesen önöknek. Ám előtte hallgassuk meg Jerome Kern Zene szól halátlag című dalát Virág József előadásában. Majd utána következik Kálmán Imre Csárdás királynő című operettjéből a Terongyos élet Zentai Anna és Rátonyi Róbert előadásában. Jó szórakozást kívánunk!

0: Operettek a Dankó Rádióban.
1: Szajt ne hüss, kicsi lány, ide süss, amit én szavalok, az egy furcsa dolog. Nézd csak rám, jedd!

Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban. Nézzük a La Mancha lovagja című musical történetét. A Szent Inkvizíció börtönében Miguel de Cervantes és Inasa arra várnak, hogy a spanyol inkvizíció elé idézzék őket, amiért olyan színdarabot adtak elő, amely bírálta a törvényszéket. Börtöntársaik saját álperükben próbálják kifosztani Cervantest. Őt azonban leginkább a kézirata sorsa aggasztja, ezért védekezésképpen egy színdarabot ad elő. A történetben maga alakítja Alonso Quijanát, az idős embert, aki elvesztette józan eszét, és lovagnak képzelve magát járja a világot, hogy igazságot szolgáltasson. Quijana átkereszteli magát Don Quijote de la Manchára, és fegyverhordozójával Sancho Panzával útnak indul. Egy szélmalmot óriásnak hisz és megtámadja. Majd egy fogadóban találkozik Aldonzával, akit eszményített hölgyként Dulcineának nevez. Quijana unokahúga Antónia attól tart, hogy nagybátyja viselkedése veszélyezteti a Sanson Carrascóval tervezett házasságát. A pap ráveszi Carrascót, hogy térítse észre Quijanát. Ez sikerül, ám a megrázkodtatás a halál szélére sodorja. Sancho látogatása új erőt ad Quijanának, de ő úgy hiszi, kalandjai csak álmok voltak. Aldonza felkeresi és emlékezteti őt mindarra, amit jelentett számára. Don Quijote már új útra készülne Sanchoval és Aldonzával, ám hirtelen meghal. Bár kevés kézzel fogható sikert ért el, Aldonzának mégis egy olyan álmot adott, amely könnyebbé teszi nehéz életét. A börtönben visszatérünk a keretjátékhoz. Az elítéltek visszaadják Cervantesnek a kéziratot, ő pedig Inasával együtt indul, hogy szembenézzen az inkvizícióval. Most pedig jöjjön a musicalből az Álom című dal. Énekel Bardóczi Attila. Dankó Rádió.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A La Mancha lovagja című művet Dale Wasserman a jól ismert Cervantes történet alapján eredetileg tévéjátéknak szánta. A La Mancha lovagja musical bemutatója 1965. november 22-én volt a Washingtoni Square színházban. Az első európai bemutatót Madridban tartották. Madrid és London után harmadikként Budapesten mutatták be a művet Blum Tamás fordításában. A La Mancha lovagja című musical ősbemutatójára Budapesten a Budapesti Operett Színházban került sor 1971. május 7-én Seregi László rendezésében. A főbb szerepekben Darvas Iván, Németh Sándor, Maros Gábor és Galambos Erzsi lépett színpadra. És most jöjjön az előbb említett előadásból egy részlet. Áldonza, azaz Dulcine a keserű dalát a musicalből Galambos Erzsi énekli. Túl az operencián.

Dankó Rádió. Gyulán FM 96. A magyar zene rádiója.

0: túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A Magyar Nemzet 1971. június 3-ai számában olvasható egy kritika a La Mancha lovagja című musicalről Gábor István írásában, melyből most egy rövid részletet idézek. Két egyenrangú színészi alakítás emeli az Operettszínház újdonságát az átlagosnál lényegesen magasabbra. Galambos Erzsi Áldoncán dulcineaként megmutatja, hogy a műfajnak milyen magas a mércéje, és hogy mi mindent kell tudnia a művésznek ahhoz, hogy modern zenés játékban színpadra léphessen. Ragyogó drámai érzéke, kultúrált, csiszolt hangja van, a balett szintjén táncol. Mozgáskultúrája elsőrangú, és mindezt roppant könnyedén csinálja. Darvas Iván kritikával tekint Dale Wasserman hősére, finom és elegáns iróniával óv meg attól, hogy könyvfakasztó érzelmességbe torkoljék a játék. Kár, hogy énekhangja nincs arányban ezzel a színészi remekléssel. Derék szolgálójaként a főiskolás Maros Gábor nagyon ügyesen bölcselkedik. Száncsója kevésbé összetett, de találékony színészi alakítás. Eddig tartott az idézet. A La Mancha lovagja felemelő történet, a művészet céljáról és az emberi lélek nemességébe vetett hitéről. Most hallgassuk meg Darvas Ivánt, aki a darab kapcsán a kihívásokról mesél.
1: Igen, rengeteg nehézségem van, és rengeteg segítséget kapok a kollégáktól, a karmestertől, aki végül is felelős az akusztikai hatásért, úgyhogy sokat kínlódik, de... rajta múlik, végül is ő választott engem, ő Vámos László a főrendező, Seregi László a rendező, és Lendvai Kamilló a karmester, ők vállalták a felelősséget azért, végül is nem árultam zsákba macskát, ismerhetik az én hangbeli képességeimet, 25 éve vagyok már a pályán, úgyhogy nem zsákba macskát vettek, ha ők ezt így vállalták, ám kínlódjanak is velem, most tartunk épp a kínlódásnak, hogy úgy mondjam, a legmélyén tea üzletekben vásároltam köptetőt, vásároltam hangképző teát, mindenféle gyógyszerekkel stimulálom magam, strihnotonintól kezdve orvoshoz járok, ecseteltetem magam, természetesen énektanárhoz járok, illetve énektanárnőhöz járok, úgyhogy minden tőlem telhetőt elkövettem és el is követek, az eredmény az a jövő titka.
0: Darvas Ivánt hallottuk. Most pedig jöjjön ismét ebből a darabból egy rövid részlet. Hallgassuk, ahogy Darvas Iván énekel. Majd következzen újra Galambos Erzsi, aki a Gödördalt énekli a musicalből. Dankó Rádió.

0: Cinea!
1: Dankó Rádió. A Tiszatónál FM 105,2. A magyar zene rádiója.

kedves hallgatóink! Szirmai Albert Rinaldo című operettjéből Bende Zsolt énekelte a Kalifornia dalt. Most Gencsi Sári opera énekesnőre, érdemes művészre emlékezünk tisztelettel halálának évfordulóján. Debrecenbe kezdte pályafutását zongoristaként, majd énekesként. A Zeneakadémián Makai Mihály növendéke volt. 1948-ban szerződött a Magyar Állami Operaházhoz. Gencsi Sári karrierje során elsősorban koloratúr szoprán és szubrett szerepekben tündökölt. Eljátszotta többek között Czerlina szerepét Mozart Don Giovanniában, Blondét a Szöktet és a Szerályból című operában. Generációk számára ő volt János Vitéz Iluskája. Tehetsége és kisugárzása révén rövid idő alatt külföldön is ismerté vált és számos fellépésre hívták. Gencsi Sári nem csupán az opera világában volt otthon. Szívéhez közel állt az operett és a könnyű zene is. A Színház és Filmművészeti Egyetem énektanáraként tevékenykedett, ahol nem csak énektechnikára, hanem a művészet szeretetére, a pálya iránti alázatra is igyekezett megtanítani a növendékeit. Gencsi Sári 2008-ban a mai napon csatlakozott az Égi Társulathoz. Most pedig fogadják szeretettel Kármi Lökker a Koldus Diák című operettjéből Laura dalát, Gencsi Sári előadásában. Túl az óperencián.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Most Ábrahám Pál zeneszerzőre és karmesterre emlékezünk halálának évfordulóján, aki 1892. november 2-án született Zomborban. A két világháború közötti korszak egyik legismertebb és legsikeresebb operett szerzője, akit a külföldi szakírók az operett műfajának egyik megújítójaként emlegetnek. Kivételes érzékkel tudta meghódítani a közönséget, miközben alapjaiban újította meg a könnyű zene zenekari megszólalását. Ábrahám Pál legismertebb operettjei közé tartozik a Viktória, a Hawaii rózsája, Bála Savoyban és a 3-1 a szerelem javára. Több mint 30 film zenéjét szerezte, köztük a Pesti mese és a Lila Akác című alkotásokét is. Ábrahám Pál 1960. május 6-án csatlakozott az Égi Társulathoz. Most hallgassuk meg a Bála Savoyban című operettjéből a La Bella Tangolita című dalt. Énekel Kis Diana. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink! Túl az Operencián című műsorunkat Liszt Ferenc muzsikájával zárjuk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Szeretettel várjuk Önöket holnap is. Műsorunkban Gombaszögi Ella színésznőre emlékezünk. Hamarosan híreket mondunk. Majd jön a 20 csak prímás Morvai Noémivel, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Fóti Tamás. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dankó Rádió.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén szombaton Csinos Molnár László színművész lesz műsorunk vendége. Szóba kerül majd többek között az apai örökség, a pásztor élet s annak szépségei, de arról is szót ejtünk majd, hogy vendégünk számára melyik műfajt nehezebb színre vinni, a komédiát, avagy a drámát. Vasárnap Kéri Kitti színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy miért volt annak idején különleges műhely a Pince Színház, de az is beszélgetésünk témája lesz majd, hogy igaz-e az urbánus pletyka, miszerint Magyarországon kétkedve fogadják a női vezetőket, akár mint színi direktorokat is. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
3: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lehettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
2: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostrad-banknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és megköszönte Magyarországnak a konstruktív hozzáállást. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonság a közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznának létre. A hivatal hozzáteszi, felajánlanák Iránnak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson, azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Közeledik az SZJ a bevallás leadásának határideje. Az adózóknak kevesebb, mint 2 hetük van még arra, hogy jóvá hagyják az adóhivatal által készített tervezetet, vagy maguk elkészítsék a dokumentumot. Fontos, hogy az adózók nyilatkozzanak az 1+1%-ról is. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és a nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Sporttörténeti kiállítás nyílt a Margit-szigeti Holdudvarban. A tárlat bemutatja a Margit-sziget kulturális és sporttörténetét az első sportklubok megalapításától napjainkig. A látogatók emellett megtudhatják, miből áll egy muzeológus munkája, és mit jelent a gyakorlatban a műtárgykezelés. A Magyar Olimpiai és Sportmúzeum gyűjteménye több mint 12 ezer tárgyi emléket és 300 ezer fotót, dokumentumot, filmet és plakátot tartalmaz, köztük olimpiai relikviákat, valamint sportlegendák személyes tárgyait. Új állandó kiállító termet nyitott a nácik által elrabolt, majd a háború után Németországban megtalált műkincsek bemutatására a párizsi Musée d'Orsay. A kié ezek a művek elnevezésű tárlaton Renoir, Degas és más alkotók remek műveit azzal a céllal tárják a közönség elé, hogy a festmények hátoldalán látható jelzések és bélyegzők segítségével elősegítsék az eredet kutatást és az egykori tulajdonosok örököseinek felkutatását. Estétől egyre több gomoly felhő képződik, éjszaka előfordulhatnak záporok. Holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél élénk, északnyugaton erős, zivatarok környezetében viharos lesz. Hajnalban 9 és 16, napközben 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. 19 óra múlt 4 perccel.
0: 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
5: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Már is kezdődik a Dankó Rádió Húscsök Prímása. Egy órás zenei összeállításunkat ma Fényes György és ifjabb Berki Béla zenekarának közös felvételével kezdjük. Ez a felvétel 2022-ben készült, ez Nagy Endre és Dóri József hallgatójából. Azt mondják, hogy szerencsém van. Majd a Duna Televízióból, a 2021-es esztendőből, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból hallgatunk egy felvételt. Ez Dóci József dala lesz, a 100 forintos bankó volt a Lajbizsebben. Karcagi Nagy Zoltánnak szintén ifjabb Bergi Bélai zenekara játszik majd. Tartsanak velünk, kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: a banda ingyen, mégsem muzsikálhat.
1: Szép a rózsám, nincs hibája, libe-libe-libe gős a járása. Archív felvételről szól Kertész Zsigmond Lajos és Kubányi György Frisse, Kalmár Pál és Rácz Béla zenekarának tolmácsolásában. De előtte még hallgassunk meg egy csádást, hiszen most kezdődik a tánc. Kubányi György dala szól Gáspár Annitól, Kapi Gábortól és Nyári László együttesétől.

szája, lippel, lippel, lippegő a járása. Régy a nóta, bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy pár.

három Dankó klubos koncert felvétellel folytatjuk. Az első a Budapesti Thália Színházban készült, a második egy bonyhádi felvétel, és a harmadikat is a Thaliából hallhatjuk. Méghozzá 2016-os esztendőből Erdélyi Mihály csárdását, majd Tarnai Kis László énekli Künn a dorozsmai határban. Ifjabb Berki Béla ézenekara muzsikál. Ezt megelőzően Balázs Tamásék húzzák Lugosi Kati kíséreteként, Zsigmond Ákos andalgójában Árok is van, Gödör is van. Most pedig két Dankó rádiós díjazottat is hallhatunk. Az egyikük Madarász Katalin, aki 2024-ben életműdíjas lett. A másik művész Szalai Antal Prímás, aki 2025-ben cigányzenei díjat vehetett át. Tolnai E. László és Réthárti Kövér Ferenc hallgatója szól Fehér akác, fehér akác.

0: egy giling belefér. Egy giling galon. Boldogság abszolút. Hűn a dorozsvai határban, de sok pacsirka madárdalon. És kész!
1: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
2: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok ég.

Végig mentem az utcán, mi pedig végig hallgathattuk a Csárdást Pataki István előadásában. Előtte is Csárdás szólt, Kondor Ernő szerzeménye, a Zöld Ablakos Kicsi Ház, Zenta Jannától. Kedves hallgatóink, önöknél továbbra is a Magyar Zene Rádiója szól. Húscsak Prímásunk felénél járunk, és már is folytatjuk egy hallgatóval, valamint egy Dankó rádiós díjazottal, aki nem más, mint Hatvani Kis Gyöngyi, a 2023-as esztendő Magyar Nóta díjasa. A művésznőnek idősebb Sánta Ferenc és Kas Rezső dalát ifjabb Sárközi Lajos zenekara játsza el. Majd a 100 tagú cigányzenekar Bangó Margit kíséreteként muzsikál a Gyere, táncolj, cigánylány című dalban.

Vége már. Bétót Magda következik, és Lakatos Miklós zenekara Ötvös Adorján és Harmat Imre csárdásával. Majd Kalmár Magda folytatja Szántó Ferenc és Deák Rózsa Frissével. Ez lesz majd a Táncba hív a nóta engem.

hiába imádlak, hiába szeretlek. Hervadó cserfalomb, pruszlikomon piros rózsa, járd a táncot, édes rózsám. Ezekkel a dalokkal folytatjuk. A csárdást majd Gránár Zsuzsa és Tolnai András éneklik el nekünk. Horváth Zoltán és Z. Horváth Gyula dala előtt Szerkovics Béla és Mérei Adolf nótája szól. Kosári Juditnak Farkis Béla együttese zenél. Cserkuti Sándor és Járosi Jenő andalgóját Farkas Rozika énekli, akinek 2016-os felvételünkön Tordai Zoltán együttese muzsikál. Most pedig Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból hallgathatunk egy nótát, Récsei Gyula hallgatója szól, hiába imádlak, hiába szeretlek, Kalina Enikőtől és Miskolci Balogh Zoltán zenekarától.

üssekő, én nem törődöm a világgal. Szerdahelyi János és Marcali Frigyes Frissét énekelte Jákó Vera. Kedves hallgatóink, eljött a búcsú pillanata, és hamarosan egy szerenáddal véget is vettünk a mai Húscsak Prímásnak. Kócé Antal szerzeményét Olá Ernő Gordonkán játssza el nekünk. Előtte azonban én elbúcsúzom valamennyi kollégám nevében, és köszönöm, hogy velünk tartottak. Reméljük, hogy kellemesen töltötték idejüket a Dankó Rádiót hallgatva. Ha ez így van, a folytatásban is maradjanak velünk. Minden jót kívánok, Morvai Noémit hallott.

0: Műsorajánló.
1: Bár a 2026-os nagy tavaszi Dankó turnét már lezártuk, a Dankó rádió csapata nem áll meg. Újra útra kelünk, és ezúttal Szentendrére visszük el a magyar nóta, az operett és az örökzöld műfaj legszebb dallamait. Budai Beatrix vagyok. Találkozzunk 2026. május 11-én hétfőn este 18 órától Szentendrén a Hanvas Béla Pest megyei könyvtár színház termében. Egy felejthetetlen estére készülünk, ahol a legismertebb primadonna belépőket a Budapesti Operett Színház énekművésze Lukács Anita adja elő. Ott lesz velünk Rigó Mónika is, aki szenvedélyes cigánydalokkal perzseli fel a színpadot, és vendégünk lesz Tarnai Kis László is, aki a tőle megszokott jókedvvel, humorral és közismert nótáival készül. A Magyar Nemzeti Cigányzenekar kamarazenekarát Johann János prímás vezeti. A Dankó Klub ezúttal is ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jegyeket a dankoradio@mtva.hu e-mail címen, valamint a 061-759-50-50-es telefonszámon igényelhetik. Ne maradjanak le, találkozzunk május 11-én Szentendrén a Dankó Rádió soron következő Dankó Klub estén.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna napok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Visszaszolgáltatta Magyarország az ukrán állami Ostadbanknak azt a készpénzállományt és aranykészletet, amelyet a magyar titkos szolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és megköszönte Magyarországnak a konstruktív hozzáállást. Videóhívással szólt dél-libanoni papokhoz 14. Leó pápa. Az izraeli határhoz közeli falvakban élő papok eredetileg a Vatikán libanoni nagykövetével készültek megbeszélésre, a katolikus egyházfő váratlanul csatlakozott az online konferenciához. Az elmúlt napokban az izraeli hadsereg lerombolt egy katolikus kolostort az egyik határvidéki faluban. A pápa imáiról biztosította a megbeszélés résztvevőit, és kifejezte reményét, hogy hamarosan béke lesz a határvidéken. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napi rendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátumigazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a középszintű történelem érettségén a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esszé témák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása, kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat is, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, mára sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot, a légnyomási adatok között pedig több állomás megfigyelései érhetők el. Estétől egyre több gomoly felhő képződik, éjszaka előfordulhatnak záporok, holnap helyenként zivatarokra számíthatunk. A szél zivatarok környezetében viharos lesz, hajnalban 9-16, napközben 20-25 fok valószínű. A pontos idő 20 óra 4 perc.
0: Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.

Mai adásunkban magáról a táncházról lesz szó. Arról a magyar termékről, amely teljesen hazai alapanyagból készült, mégis világhírre vergődött. Várom, hogy más területeken is történjék ilyen csoda. Az első táncház példamutató együttműködés eredménye volt. Négy amatőr táncegyüttes, a Bihari, a Bartók, a Vadrózsák és a Vasas táncosai határozták el, hogy egy zárt körű klubesten próbálja ki, mi lenne, ha nem csak a fesztiválokon versengenének egymással, hanem együtt mulatnának méghozzá azokkal a néptáncokkal, amelyeket eddig csak a színpadon táncoltak. A kezdeményező biharisták kibérelték a Liszt-Ferenc-téri könyvklub helységét, és 1972. május 6-án megnyílt az első táncház Budapesten. A meghívókra ez volt írva: zene és tánc úgy, mint széken. Együttesük vezetője Novák Ferenc ugyanis épp akkor járt a még üzemelő széki táncházban, és friss élményeivel fellelkesítette a táncosait.

korszak történetének egyetlen komoly korabeli historikusa Siklós László volt, aki Táncház című könyvében hiteles körképet adott a kezdetekben jócskán agyonhallgatott eseményekről. Az ő kitűnő könyvében lapozgatva a dokumentumok, beszélgetések és nyilatkozatok plasztikusan idézik fel ezt a rendkívül eseménydús időszakot. Az egyik fő szervező, Lelkes Lajos, a következőképpen mesélt neki a kezdetekről. Az első alkalomra nagyon készültünk, alaposan megbeszéltük, plakátot, meghívót nyomattunk, belépődíjként petroleumpénzt szedtünk, zenekart hívtunk, a Sebő Együttest. Előtte itt a próbateremben készültünk, hogy is vigyük majd tázba a többieket, nehogy felsüljünk. Kicsit még munkaszaga volt, és rengeteg fáradtságba került, de nagyon jól sikerült. Eddig az idézet. Azért esett a választás a széki táncrendre, mert az élményen túl ezekről a táncokról egybehangzón az volt a vélemény, hogy aránylag könnyen megtanulhatók. Minket pedig azért választottak, mert akkoriban még senki sem tudott rajtunk kívül széki muzsikát játszani. A tánccal volt egy kis baj, de az első alkalom lelkesedése, a széki jelmezbe öltözött és pálinkát osztogató biharisok kedveskedése még elfedte a hiányosságokat. Főleg az Erdélyt járó szakemberek táncoltak, Martin György, Pesovár Ferenc, Borbély Jolán és a többiek. Akkor láttam először is utoljára Novák Tatát is táncolni.

Az első sikeren felbuzdulva néhány estét még a bihari együttes szervezett, de hamarosan úgy érezték, hogy csak a színpadi munka rovására tudnák vállalni a folytatást. A megnövekedett érdeklődés új feladatokat vetett volna fel, ők erre nem voltak felkészülve, mivel az egészet csak saját szórakozásukra szánták. Az utcáról betóduló, botlábó érdeklődők tanítgatása már nem fért bele az elképzelésbe. Nem is beszélve a nyitott ajtó problémáról. Lelkes Lajosék, mint profi szervezők, tökéletesen tisztában voltak azzal, a hatóságok nem fogják eltűrni, hogy erre a rendezvényre az jön be, aki akar, mindenféle ellenőrzés nélkül. Számunkra azonban nyilvánvaló lett, hogy nyitott kapuk és a tánc ismerete nélkül ez a típusú mulatság el fog halni. Ezért rábeszéltük Timár Sándort, a Bartók együttes koreográfusát, hogy a napi próbából 10 percet szálljon rá a széki tánc társastánc formában való megtanítására. Nem volt könnyű döntés. Ő ugyanis attól tartott, az egész csak arra lesz jó, hogy a nagy nehezen betanított táncosait elcsalogassák. Volt erre is elég példa. A bartókosok már ismerték a széki táncokat, hiszen Timár akkoriban a színpadi kompozícióihoz is eredeti formában jól megtanult táncokat használt. A pesti utcákon hímzéseket áruló székieket meghívta a próbákra, hogy tanítsák a táncosait. Szép, csendben lebonyolított romániai útjain is minden alkalmat megragadott az eredeti táncok megtanulására. Aztán táncosai, tanácsadói biztatására mégiscsak kötélnek állt, mert belátta, hogy nem szabad beírni egy szűk körű szakmai klubbal, ezt a nagyszerű lehetőséget bárkinek hozzáférhetővé kell tenni. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy meg kell tanulni a szóban forgó táncokat, és tanítani kell a civileknek. A Bartók együttes társadalmi vezetősége Martin György lakásán egy felhívást fogalmazott meg, melyben a többi együttes közös munkára szólította fel. A másik három együttes ezt elfogadhatatlan ultimátumnak tekintette és visszalépett. Mivel alapvetően mindenkit a színpadi érvényesülés ambíciói mozgattak, úgy érezték, hogy Timár a maga művészeti elképzeléseit akarja rájuk erőltetni. Ezért a ma is létező és nemzetközi hírnévre szertett táncház a Bartók együttes által kialakított rendszernek köszönheti a létrejöttét azzal, hogy vállalta az ezzel járó munkát, túllépve a hagyományos magyar ötletelésen. Új helyszínen, a fővárosi művelődési ház körtermében kezdődött meg a táncház diadalútja, a popzenei koncertekre jellemző nagy tömeg részvételével. Ott kezdődött, Gyurko László személyes garanciájával, aki épp akkor, rövid ideig, a fővárosi művelődési ház igazgatója is volt a 25. színház mellett. Mivel a színházából jól ismert engem, elhitte, hogy nem valami nacionalista összeesküvés készül, hanem egy ártatlan, de új közművelődési forma. Igaz, néha szirénázva jöttek ki a rendőrök, mert kétszer annyi ember akart bejönni, mint amennyi befért volna. Gyanús volt a rockzenei mércével mérhető érdeklődés.

Az itteni siker láttán hívott Nógrádi Gábor, hogy indítsunk klubot a Kassákban, és végül jött a Műszaki Egyetem R-klubja. De hívtak máshová is, ahogy mi is gyakran hívtunk vendégeket, a Bemrakparti Művelődési Házba, játszottunk a Kaláka Klubban is, és vidékre is jártunk havonta egyszer-egyszer táncházat tartani, például Miskolcra, Jászberénybe. Nagyon élveztük, és nagyszerű dolognak tartottuk, hogy a kultúránknak ezek a régi szálai tartalmas szórakozáshoz segítenek minket. Örömmel vettük föl a fonalat, hiszen Kodálytól Martin Györgyig minden elődünk azt hangoztatta, hogy ez a műveltség arra való, hogy beépítsük a napi életünkbe. Az aktuális politikai húzavonák nemigen izgattak bennünket, mi egy 150 éves folyamatban gondolkoztunk. Az ideológiákból már mindenkinek elege volt, a fiatalokat se ez érdekelte, a dolog önmagában kezdett el működni, mindenféle okoskodás nélkül.

Az első két tánc, amivel kezdtünk, az erdélyi magyar, a széki, és a magyarországi román, a mélykeréki tánc volt. Hosszú ideig nem is játszottunk mást. Ezért két oldalról is piszkáltak. Egyrészt, hogy miért játszunk erdélyit, másrészt, hogy miért játszunk románt. Ezekre mi azt mondtuk, hagyjanak békén, mi nem vagyunk se ennek, se annak az ügynökei, egyszerűen jók a táncok és kész. Csak később kezdtük tágítani a repertoárt, bejött a mezőségi, a dunántúli, a borsodi táncrend is. Folyamatosan kétirányú támadásokat kaptunk, de a legbántóbb a rossz indulattal párosult és rendszer független műveletlenség volt. Ez főként olyan jellegű ellenérzésekben jelentkezett, hogy egyáltalán mit akarunk. Volt, aki rühelte az egész népzenét, volt, akinek az anyagi érdekeit sértettük, másoknak a szakmai hiúságát. Hogy jövünk mi utcáról bejött amatőrök ahhoz, hogy táncoktatással, zenészképzéssel foglalkozzunk? Elementáris fölháborodást váltott ki, amit csináltunk, nem csak napi politikait. Nagyon sokat jelentett számunkra, hogy akkor Vitányi Iván mind szakmai, mind politikai szempontból kiállt mellettünk. Rámutatott, hogy ez egy fontos ifjúsági mozgalom, és azokhoz az értékes vonulatokhoz csatlakozik, amelyeknek fiatalkorában ő is részese volt, és ezzel egy hosszabb távú folyamatba helyezte a dolgot. És a végén azt is kimondta, hogy ha a liverpooli fiúknak szabad volt a saját zenéjüket játszani, akkor nekünk miért nem szabad? Erre már nem tudott senki semmit mondani.

kasárklub teljes gőzzel működött. Már archívumot is kellett alapítani, oly nagy volt az érdeklődés a sehol máshol be nem szerezhető eredeti népzene iránt. Az ide beadott gyűjtéseinket Lippai Mihály másolgott át az érdeklődőknek. A táncosok pedig egyre nógattak bennünket, hogy bővítsük ki a repertoárt. Ezt a klubfoglalkozások keretén belül már nehéz volt teljesíteni, ezért nyári táborok szervezésébe kezdtünk, abban bízva, hogy egy kéthetes együttlét alatt a sok élmény mellett a tánctudás is jobban elmélyíthető. Így került sor 1974-ben a tokai, következő évben a zirci, majd 1976-ban az abaújszántói táborozásra. Ez utóbbi, majd a következő évi székesfehérvári táborozások már egyben országos táncházvezetői tanfolyamok is voltak, amelyek a Népművelési Intézet közreműködésével évközben havi összejövetelekkel is kibővülve, amolyan népfőiskolaként az egész országban hiányzó népzene és néptánc oktatás voltak hivatva pótolni. Ezeket a táborokat igyekeztünk mindig valami munkával is egybekötni. Szabó József vezetésével az építőipari technikum diákjai is csatlakoztak hozzánk, és építészeti felméréseket vállaltunk. A Néprajzi Múzeum segítségével Tokaj környéki településekre szerveztünk tábort népi építészeti emlékek felkutatására. Felejthetetlen élmény volt, amikor úgy 20-30-an beültünk egy kis étterembe, és elkezdtünk széki lassokat énekelni. Láttam, hogy a szegény cigányzenészek teljesen meg vannak zavarodva. Gyorsan odaadtam egy kis baksist, mondván, hogy bocs, de mi énekelni szeretnénk, nem az üzletet akarjuk rontani. Hát miért nem tetszett mondani? Hát tudunk mi templomi nótákat is, mondta a prímás.

következő évben pedig ugyancsak a múzeummal közösen a Dunántúra szerveztünk tábort. A feladat a Szentendrei Skanzen részére felmérni az elhagyott pusztuló pápateszéri vízimalmokat. Szálláshelyünk az Irci turistaház volt. Erről a táborozásról Szép Rita és Tóth Klára naplót vezetett. Idézünk fel néhány részletet belőle. Roppant komolyan kezdődött. Még itthon, a klubban mindenki bediktálta a személyi igazolványa számát, ezzel is bizonyítva, hogy felelőssége teljes tudatában fog táborozni. Azután kiszámítottuk, hogy Zirc területe kisebb Tokajénál, majd megállapítottuk, létszámunk 60 fő. Következésképp csökkenteni kell a hangerőt a település nagyságának arányában, hisz a sikeres táborozás aranyszabálya konfliktusmentes viszony a lakossággal. Augusztus 4-e, hétfő. Kezdődik a munka. Reggel csodák csodája, mi pontosak vagyunk, csak a buszunk késik 3-4 órát. Az út hosszú és nagyon zögykölődős. Pápateszéren rövid tanakodás, a csoportok megindulnak. Birkás Malom, Bögi a tulajdonos. Márta, Eszter, Sanyi, Otto, János, Magdi, Rita. Gyorsan nekikezdünk a munkának. Az otthon lévő fiatalember hallgatag nem kérdezősködik. Fél óra múlva hazaérkezik Bögi néni. Jó ideig ordít, csapkod, szidja a fiát, miért nyitott ajtót, és minket, hogy mit képzelünk csak így berontani valahová. Rengeteget beszél. Lassan megnyugszik, csak a mérőszallagokat titkos magnónak nézi. Nem tudja elképzelni, mit akarhatunk a malmával, azt nem fogja fel, hogy csak mérünk. Kibeszélte magát? Nehezen, de megengedi, folytassuk a munkát. A sarkunkban van. Miki megérkezik a magnóval, végre. A néni már egészen gyanútlan, és minden szavát veszi a gép. A padlás kész kincses bánya, és a néni csak beszél. Az apja a rezesbanda karmestere volt, ő is szépen énekel állítólag, de nekünk nem hajlandó. Megígéri, ha mi énekelünk, ő is fog. Széki dalokat énekelünk neki, nagyon figyel, azt mondja tetszik, de ő nem tudja így meghajlingatni. Délután megtárgyaljuk, hol mi történt. Fogadtatás elég vegyes. Az egyik csoport meg sem találta a malmát, egész nap gyalogoltak. Újabbak érkeznek. Egyre inkább nem tetszik a korai záróra. Hajnali tartó beszélgetés a folyosón. És éjjel van meleg víz. Augusztus 5-e, kedd. Malomnál. A háziasszony a szószoros értelmében meglógott előlünk. Külső rajzokat készítünk, gazdasági épületeket, malomkereket. Jön egy férfi, azt hiszem a Bögi néni tanácselnök fia. A faluban elterjedt, hogy a malmokat államosítani akarjuk. Szabó Jóska magyaráz, remélhető, hogy a hír is olyan gyorsan és hitelesen terjed, mint az álhír. Magnó persze nincs nálunk, miért is lenne? Itt van már Timár Sanyi. Kezdődik a tánctanítás. Mékeréki. Nehezen megy, de a buzgóság dicséretes. Tánc, versek, közös ének. Este film a nyúlról és a farkasról. Az külön élvezet, ahogy a héttagú gyereksereg szórakozik. Na végre, miénk a társalgó. Megy a zsugázás, beszélgetés, apró diribdarabokra tört köcsög restaurálása. Jól esik végre együtt lenni.

Augusztus 6-a, szerda. A kis Jordán Tomi gyönyörűen rajzol. Alkotott egy nagy plakátot, tele hangszerekkel. A művelődési ház ügyeletese szerint nem lehet kitenni az ablakba, mert a helybeliek megjegyzéseket tettek rá. Hogy mit, azt nem hajlandó megmondani. Este táncház. Németh Ildi és Stanó Hédi nagyot alakít az alkalmi jazz együttes zenéjére. Nem is zene ez, csak dünnyögés egy motivumra, de isteni a hangulata. Augusztus 7-e, csütörtök. Beindul a reggeli torna nagy komoly tolankodással. Nincs tolongás, vagy 15-en lehetünk. A többi ilyen lusta. Malomnál. Bögi néni a változatosság kedvéért otthon volt, de nem fogadott túl szívélyesen. Ha tudtam volna, hogy megint jönnek, megint elutazok. Jót beszélgetünk, azaz ő beszél kereken másfél órát, megint nincs magnó, amíg végre megengedi, hogy a maradék két helységet is felmérjük. Végül megbékül. Még 10 órait is kapunk, szalonnát, ezt-azt. De az utolsó pillanatig füstölök, hogy mi értelme van ennek a méricskélésnek, miért pont az ő malmára vagyunk kíváncsiak, amikor az ilyen rozzant. És tulajdonképpen fél. Nem az államosítástól, mert azok az idők már eljártak, olyan már nincs, magának sem tudja megmondani. A konkrét aggodalmakat könnyen el tudnánk kergetni, de így csak sötétben tapogatózunk. Dicsérjük a malmát, bizonygatjuk, szükség van arra, hogy mások is megismerjék. Tánc. A mékeréki lassan alakul. Vetítés. Éjjel a turistaház társalgójában a szokásos kártyázás és beszélgetés folyik, és egy nagy árkus papírra elkészül a vár. 6-an 8-an rajzoljuk. Boszorkányok, török harcosok, nevető nap, göthös gebe, kacér kisasszonyok az ablakban, igazi vár. Ki kell állítani a kasságban, mert remek mű. Augusztus 8-a, péntek. A birkás malomban befejeztük az építészeti felmérést, a geodézia és a gépészet maradt, de az külön csoportok végzik. A mi csoportunk feloszlott, kedden az Eigner malomhoz kerültünk. Ez az a malom, amit 2 nap is sem találtak meg. Nem is csodálom, jipper is 15-20 perc volt az út Pápateszérről. Sűrű erdőben van a malom, és még közvetlen közelről a patak partjáról sem lehet észrevenni. Az épület 15 éve lakatlan, de maga a malom legalább 25 éve nem működik. A ház még az építészek szerint is szép, mert hogy nekem tetszik, az nem jelent semmit. Eigner Mihály, Molnár, 1905. Ez áll egy gerendán. A romok közt leveleket találunk, számlákat, könyvelésfélét, hogy mennyit őrült a malom és kinek 1947-ben. Tánctanulás. Este táncház és gyerekjátékok. Új zenekar mutatkozik be. Prímás Sebő, Tagok, Janek Jocó, Toncsi, Batyu. Istentelenül hamis. Vendég Hoffman Tamás a Néprajzi Múzeumtól, nagy malom szakértő. Műemléke. Miért mérünk fel? Skanzenban vinni vagy a helyszínen hagyni? Skanzenban minden együtt van. Eredeti környezet, egyenlő funkció. Ki lakjon benne? Rengeteg kérdés, és a válasz a legtöbbször odakanyarodik, hogy pénz.

Egy helybéli öregember ül a sarokban, nem tudja, mit kezdjen az egésszel, amíg fel nem harsan az első nevetés. Nevetés, röhögés. De még utána is akkora szemekkel néz, mint egy kávés csésze. Augusztus 10-e vasárnap. Kirándulás Borzavárra. A gondok, mivel hadi állapot van, megint be akar terelni tízkor a szobákba. Gábor félelmetes higgadsággal válaszolgat, a sárkányától egyre idegesebb. Végül lecsapja a biztosítékot. Rendíthetetlenül csücsülünk a sötétben, és szürcsöljük félig kész tejánkat. Augusztus 11-e hétfő. Utolsó nap kint a malomban. Helyszínrajz, részletek. Őrült meleg van. 5 percenként a patakhoz rohangálok. Nem jönnek értünk, de jó a séta a mezőn keresztül, megint csak torony iránt. Gergő filmez. Hazafelé a faluban teleesszük magunkat ringlóval. 5-6-an álltunk a fa alatt, ettünk, senki nem szólt egy szót sem. És érdekes, amikor X, sajnos közülünk való, megállt egy tarisznyával és elkezdte szedni a gyümölcsöt, rögtön rászóltak a helybéliek. Pedig fel annyit sem pusztított, mint mi. És kedves X nem értette, hogy nem csak az számít, mit csinál az ember, hanem az is, hogy hogyan. Egy mesebeli szép házban vizet kaptunk és körtét. A ház nádfedeles, frissen meszelt, tiszta, öröm ránézni, ráadásul a háziak is kedvesek. Délután lakógyűlés. Túl kicsi város ez a Zirc. Nem szokták meg a csoportokat, ezért keltünk feltűnést. No, meg egy kis rossz indulat is lehet a dologban, nem baj. Lelettünk szidva. Ezentúl rendes gyerekek leszünk, az ebrán fogunk átmenni.

augusztus 14-e csütörtök. Néhányunk kivételével felkerekedünk Borzavára a pacikhoz. Két kis csikós legény, 12-14 évesek. Mindegyik lóra azt mondják, szelíd, meg lehet ülni. Mégis sorra potyognak a bátor lovasok. A sztár Zoli. A legtöbbször esik le, és a leglátványosabban. Nem is táncolt az este. Szalai Justináék körtét hoznak a faluból. Nagy lakoma, tánc. Éjjel, a társalgó zárva lévén, egy szobában ücsörgünk elég szükösen. Hideg teát iszunk, és mindenféle maradékot eszünk. Péter borért megy, a gondnoknő kedvéért hegedűtokkal álcázza tettét. Énekelünk. Augusztus 15-e péntek. Bakony Bél falu múzeum. Egy nagy porta az egész. Eléggé csinált, de ízléses. Csak néhány cserép tűnik gyanúsnak. A zsubtetőt rosszalmából csinálják. A rossfejek befelé kandikálnak a padlásra. Árokparton tizórajzunk, tejet, bort, pálinkát linzerrel. Templom, bencés kolostor, most szociális otthon. Az egyik ápolónő nyitja ki a templomot, és beszélgetünk vele. Olyan, mintha most is a kolostorban élne. Délután készülődés a tábortűzre. Az utolsó közös ebéd, az utolsó foci, az utolsó tánc. Rőzsegyűjtés a tábortűzhöz Tóni vezetésével. A tűz helyét is ő jelöli ki 2-3 kilométerre a szállásunktól, tehát mégsem Bakony Bél volt az utolsó túránk. Minden csuron víz, a gajak alig akarnak meggyulladni. Ég a szalonna, füstölődik a kolbász, fogy a bor. Énekelünk népdalt, verset, s még egy régi illésszámot is. Jóval éjfél után még egy legényes a hangvadó tűz mellett, aztán elindulunk.

augusztus 16-a, szombat. Hajnali ébresztés, álmos, didergős utazás. 7:30-kor már Pesten vagyunk. Viszlát szeptemberig. Mi maradt meg a táborból? Az együttlét öröme. A közösen végzett munka, hiszen ezentúl kicsit építészek vagyunk, és mindnyájan felkapjuk a fejünket, ha azt halljuk, malom. A nehezen megszületett sota tánclépések, amiket remélhetőleg nem felejtünk el az első táncházig. Hosszantartó beszélgetések. A jó kedv, aminek nem is emlékszünk már az okára, de ez nem is baj. Emberek, arcok, gesztusok. A kedves vagy morcos házinéni. A kérdés nélkül elmondott élettörténetek, panaszok. Egymás megismerésének öröme vagy bánata. 2 hétig együtt voltunk, a nap 24 órájában, önkélt vállalt összezártságban, egymásra utaltságban. Eddig a napló.

Az elkészült dokumentációból nagy sikerű kiállítást rendeztek a Néprajzi Múzeumban. Újabban egy pápateszéri civil szervezet kereste előre profin elkészített felméréseket, mert néhány vízimalmot újra szeretnének építeni, és kiderült, hogy ezek alapján lehetséges volna. A Hagyományok Házában most is látható az a legújabb kiállítás, amely a pápateszéri vízimalmok épületfelmérési és gépészeti rajzait, valamint Szabó József ott készült fotóit is tartalmazza. Egy idő után a Kassák Klub aféle bezzeg helyé vált. Egyre sűrűbben hozták hozzánk a repi vendégeket. Emlékezetes maradt számomra Jevgenyi Vladimirovics Gippius, azaz Hippius, a Baltikumból származó szovjet népzenekutató látogatása. A Kodállyal is jó barátságot ápoló idős ember az ajtófélfának támaszkodva nézte a táncoló fiatalokat, és a szeméből hullottak a könnyek. Istenem, mondta, nálunk is mennyi minden van még, és nem használják semmire.

Más alkalommal a lengyel műsorszervező és a művészeket ellenőrzés alatt tartó iroda, a Pagart vezetője volt a vendégünk. Teljesen ledöbbent a látványom. Ez micsoda itt? Egy táncegyüttes? Nem, válaszoltuk. Ezek emberek az utcáról. És önként ide jönnek? Kérdezte hitetlenkedve. Teljesen önként hangzott a válasz. Erre azt kérdezte az elképedt igazgató úr. Hogy lehetne ezt Lengyelországban is bevezetni? Uram, feleltem, sehogy. Ez egy alulról jött kezdeményezés. Nagyon nem férhetett a fejébe a dolog, mert néhány hét múlva meghívást kaptunk Lengyelországba, mint utólag kiderült azzal a szándékkal, hogy mi majd ott is elterjesztjük a táncházmozgalmat. A mi interkoncertünk nem pocsékolta ránk az információt, úgyhogy sejtelmünk sem volt arról, hogy milyen körülmények közé kerülünk. Az utazó sebő együttes most kiegészülhetett Sebestyén Mártával, aki végre kapott útlevelet, s velünk jöttek a Jászberényi Néptánc együttes tagjai is, Papimre vezetésével. Korrajzzal is felérő akkori feljegyzéseim így örökítették meg a furcsa turnénk eseményeit. 1977. április 18. Folyik az FMH-ban a táncház. Javában muzsikálunk, mikor megérkezik a mikrobusz. Innen indulunk Lengyelországba. Kicsit sűrű a program, a kassai kirándulást még ki sem pihenhettük. És ha most is annyit szőröznek a vámon a szlovákok, mint tegnap éjjel, akkor bizony elnyúlik az éjszakai utazás. Csörög-zörög a batár, nekivágunk az útnak. Az ülés kényelmetlen, itt alvásról szó sem lehet. A sofőr fiúról kiderül, hogy az egykori korál együttes basszusgitárosa volt, ők kísérték Konzsuzsát. Az első vámon aránylag simán átjutunk, bár a nagy darab szlovák vámos valami hiányzó papírt emleget, és hogy máskor leplombálva hozzuk a hangszereket. Aztán kijön a kocsihoz, és meggyőződhet róla, hogy az úgy szóval lehetetlen, a kocsiban szerteszórva a padlón hevernek a hangszerek. Na, mehetnek, mondja, de felkerültek nálam a fekete listára. Aztán kis idő múlva kapcsol. Hogy is hívják az együttest? Sikor mondjuk, valóban fel is írta a noteszébe. A lengyel határ egy városka közepén húzódik. Hamar átesünk a formalitásokon, a vámtisztek mártust lesik dülledő szemekkel, ő meg élvezi a vitézurak érdeklődését. Mikor kivittek a szereplés színhelyére, egy hatalmas sportcsarnokhoz, kiderült, hogy a Skorpió együttes előzenekara vagyunk. A színpad táncra alkalmatlan, mert beleng és visszadobálja a táncosokat. Megpróbáljuk a színpad előtt. Ott meg hasra esnek a felpendürülő gumiszőnyegekben. Na, szép, mondhatom. A hangosításunkról a Skorpió gondoskodik, csak hát az ő zsinórjaik nem elegendő hosszúak ahhoz, hogy mi a kedvünk szerint állhassunk. De ez a legkevesebb. A műsor gyalázatosan zajlik. 5000 ember várja a Skorpiót. És nem csak várja, skandálja is. Skorpió! Skorpió! Ehelyett mi játszunk. Hol jártál az éjjel, cinegemadár? Tiszta őrület. A bal szélen vagy 50 ember állandó jelleggel fütyül, ordít és alkalmatlankodik. A táncosok mondták később, hogy apró pénzt dobáltak közéjük. Mi játszunk rendületlenül. És ha az arányokat nézzük, 2000 ember azért hallgatott minket, meg lettünk elégedve. De a helyzet mindenképpen ciki. Ezek a gyerekek ide ordítozni jöttek, hiszen az is volt meghirdetve. Kicsit le vagyunk törve. És ha a műsor előtt éles vitám volt a szervezőkkel, akkor most beigazolódtak az aggodalmaim. Itt velünk nem számoltak igazán. Cirkuszba szegődtünk, pedig az nem a mi műfajunk.

0: Másnap ismét egy sportstadion előtt landolunk, nagy lötyögések közepette, nem sikerül próbálnunk, nem beszélve a hangosítás és a világítás beállításáról, amelynek következtében az egész műsort sötétben csináltuk végig, a tánc felénél kapcsolták csak ránk a lila lámpákat. A fogadtatás már nem volt olyan rémes, mint a tegnapi. Itt sikerült végigmondani a konferensznak a rólom szóló ismertető szöveget. Meg is hallgattak nagyjából, a táncok is jól hatottak, nagy tapsokat kaptunk. Aztán jött a Skorpió. A fiatalok rátódultak a színpadra, ordítozva, hadonászva, tapsolva, teljes diliben. Frendrejszik meg etették őket, folyt a kábítás. Varsóban már tisztességesen lement a műsor, volt hang, világítás, és én is rászoktam a szélesebb gesztusokra, amik persze megtették a maguk hatását. Egy helyen fütyültem is egy nagyot a közönségnek, mire hálásan fölzúgott a fügykoncert. A balhé az balhé. Most oldalról nézem a Skorpió műsort. Hát ez bizony szakma. Tökéletesen begyakorolt mozgások, laza, ezerszer eljátszott balhé koreográfia, fényjáték. Gyula az orgonálá teszi-veszi magát, majd hogy át nem ugorja. Márti szerint az egyik nyári koncerten otthon még erre is sor került. A dobszólónál kihívnak rádiónyilatkozatra. Lengyel barátunk Jenő fordít. Úgy tapasztalom, hogy a hivatalos érdeklődés igen komoly irányunkban. Valahol nagyon szeretnék ők, hogy itt most nekünk legyen sikerünk. Ezt Jenő úgy fogalmazta, hogy nálunk, Lengyelországban nagy különbség van a hivatalos ízlés és a tömegízlése között. Jó. Eddig a napló. Ilyen és hasonló tapasztalások értették meg velem, hogy valami nagyon jó történik idehaza. Sok csillag együttállása kell ahhoz, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon. Jó lenne nem elrontani. Ez a már világhírnévre jutott magyar revival mozgalom nem velünk kezdődött, már több generáció hozzáfogott az 1930-as évek óta. Mindig a politikai helyzet változásai deformálták el a jó szándékokat, és akasztották el időről időre azt a folyamatot, amelynek során az a sokat szenvedett társadalom a hagyományaival kívánta volna megerősíteni, újra és újra megfogalmazni önmagát. Mi nem kapcsolódtunk napi politikai irányokhoz, mi a hagyományanyag szépségétől és használhatóságától elbűvölve kezdtük el tanulni a zene és tánc évszázadok alatt kipróbált motivumkincsét, nyelvtanát. Egy világra szóló tudományos kutatási háttér feszült mögénk, ez a védőháló óvott bennünket tudatlanul bátor halállengéseink során. Martin György, a Pesovár testvérek, Lányi Gusztáv, Vargyas Lajos, Sztanó Pál a legkorszerűbb, többnyire publikálatlan eredményeiket adták át nekünk mindennapi használatra. Megértettük, hogy annak a hosszú-hosszú folyamatnak a részesei vagyunk, amelyben kitűnő emberek elszántsága és tudása kulminálódott, s a politikai történésektől függetlenül töretlenül épült, gyarapodott az elmúlt évszázadban. Ennek köszönhető, hogy mi már szabadabban, bátrabban nyúlhattunk a kérdéshez. Az olyan problémák, amelyekről a politikusok régóta csak megmondt közhelyeket eregetnek, mint a Kárpát-medence népének egymásra utoltsága, szétválaszthatatlansága, európaisága, az öntudatlanul is Bartók szellemiségét követő táncházi mozgalom köreiben spontánul lazán megoldódtak. Ha létezik valami, amely bizonyíték lehet arra, hogy az emberek részvételét is megengedő egészséges kultúra a társadalom gyógyító forrása, akkor az a táncház.
1: Táncházban című műsorunkban Sebő Ferencre emlékeztünk a Népzenéről című sorozatának egyik adásával, mely a Bartók Rádióban hangzott el először. Munkatársaim Sztrányocki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Wolf Attila és az adásmenedzser D. Szabó Ágota nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
2: Dankó Rádió, immáron 13 éve. A Magyar Zene Rádiója. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, megérkeztem a stúdióba és indítom a Népek dalait. Ez a világzenei válogatás a Dankó Rádióban. Örülök, hogy bennünket választottak. Színes világzenei csokrot nyújtunk át ma este is egészen éjfélig. Benne pedig a műsor első harmadában, vagyis 10 óráig játszik a szenegáli Tore Kunda formáció. Aztán hallunk egy klasszikust, egy világslágert, a Kaumától a Lambadát, és a francia La Daniva zenekar 2023-as muzsikáját is megígérem önöknek. Most pedig magyar világzene következik, a Parnograszt játszik, a dalban közreműködött ifjabb Sárközi Lajos, a felvétel pedig a Dankó Gálán készült 2023. decemberében a Magyar Zeneházában. Romano Bio, Cigánsoron nem merek eljárni. tanulni. Erdőszélen sátoroznak a cigányok, rávágok a zongorára, mind-mind a Parnograsztól és ifjabb Sárközi Lajostól, most a Dankó Rádióban.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Folytassuk egy szenegáli formációval, amely híres sokszínűségéről és politikai aktivitásáról. A 80-as évek eleje óta létezik a csapat, dolgoztak együtt Carlos Santanával és a Talking Heads-zel is. Dalaikban fontos téma a hajléktalanok ügye és a gyermekek jogai. A dúó két tagja mindössze 22 nap különbséggel született Szenegálban. Ők erre is összetartó erőként gondolnak. Zenei tanulmányaikat már Párizsban fejezték be, később turnéztak Afrikában, majd visszatérve a francia fővárosba már nagy lelkesedés fogadta őket. A Touré Kunda testvérek sokat tettek a multikulturális Franciaországért, ráadásul felhívták a kiadók figyelmét a szenegáli zenére. Ezzel megnyitva az utat olyan előadók felemelkedése előtt, mint Youssouni Dour vagy Mori Kanté. 11 év szünetet követően 2018-ban jelent meg a Lambi Golo című nagylemezük. Erről következik egy dal, játszik a Touré Kunda formáció Szenegálból, a dal a Senebayo.

Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádió világzenei programja szól, ez a népek dalai. Jöjjön a Kaoma legnagyobb slágere, a Franciaországban alakult formáció a 89-es esztendő nagy felfedezettjeként vonult be a pop történelembe. A trópusi életérzést közvetítő bódító dallamú forró nyári slágerük a Lambada révén világszerte egy csapásra ismerté váltak. A dal sok országban hetekig ostromolta a slágerlisták csúcsát, és nem csak a diszkókban meg a rádióban húrított, hanem a kasszánál is. A dal 15 millió példányban kelt el több mint 100 országban, és több mint 80-szoros arany vagy platina lemez lett. A Kaoma összesen 30 millió lemezt adott el. Egészen 1998-ig aktívan zenéltek, aztán 2006-ban megpróbálkoztak még egy visszatéréssel, kevés sikerrel. Pár éve pedig énekesnőjük sajnálatos módon gyilkosság áldozata lett. Ez legnagyobb slágerük. A Kaoma következik, és egy világzenei klasszikus, a Lambada.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó Rádióban éjfélig.

Itt a Dankó Rádió és a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Holnap után pénteken ismét lesz nálunk világzenei koncert. Ezúttal a svájci Folato együttes koncertjét hallhatják. Nevüknek különös jelentése van. Egy játékos, csíntalan, de jóindulatú lény, aki kisebb házi munkákkal segíti azokat, akik mosollyal és egy tál szárított gyümölcsel fogadják. Ez a kedves mítosz ihlette meg a névválasztásnál a formáció tagjait. A svájci zenekar a Genfi tópartjától a Chablais és a Valais kantonon át az Aosta völgyig terjedő régió zenei hagyományait éleszti újjá. A svájci Folaton zenekar célja, hogy a francia nyelvű svájci zene akusztikus hangszereken játszott újraértelmezésével hidat építsen a tradicionális és a kortárs zene között. Repertoárjuk kéziratokból, régi hangfelvételekből és gyűjteményekből táplálkozik. Kiegészíti mindezt a nyugat-svájci tájak énekeivel, valamint kortárs szerzők műveivel. Előadásaikban nem ritka, hogy a francia alpok más vidékeiről származó dallamok is felcsendülnek, finoman belesimulva az együttes hangzás világába. A svájci Folaton zenekar koncertjét holnap után pénteken este hallgathatják meg 23 órától a Dankó Rádióban.

0: afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.
1: Buone che se togli guagliati

0: Hamarosan 10 óra folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatásban Karen Mattison következik.
1: A pontos idő 22 óra. Népek Dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok mindenkinek, most folytatódik a Népek Dalai, a világzenei válogatás, amely egészen éjfélig tart. Egy színes világzenei csokrot nyújtunk át önöknek, amelyben a következő órában hallunk világzenét, például Japánból. Játszik a hazai cimbali band Danics Dórával, és mali világzenével is készülünk, Baseko Kujaté felvétele szól majd. Most pedig Karen Mattison dala szól 1995-ből, Waiting for a Wheel to Turn.
2: Deutsche. Der Parlament des Wurzels.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Magyar világzenével folytatjuk, 2019-ben immáron 10. lemezét adta ki a cimbali band Iram címmel. Ennek ajánlójában azt olvashattuk, hogy 3 év és egy rövid kikötés után friss legénységgel és egy szirénnel hajózott ki útjára Unger Balázs kapitány. A csapat azóta is töretlenül szeli a zene hullámait a cimbali band cimbalomhajtású erőforrásával, amihez egyre több az üzemanyag. A cimbali band szirénje Danics Dóra énekesnő, ő 2013-ban nyerte meg az egyik tévés tehetségkutatót. Unger Balázs együttesében kezdett foglalkozni a népzenével és a balkán dallamaival. Énekét elsőként egy holland világzenei szaklap hasonlította a szirének énekéhez. A Recycle és a Balkán projekt után az Iram már a 3. közös lemezük, ami azt is bizonyítja, hogy bejött a közös munka, szeretnek együtt muzsikálni. Íme a példa rá, mennyire jól is szól ez. Következik a cimbali band Danics Dórával, a dal a Szitakötő.

0: true. This town was built by strangers.
1: Egy újabb korszak, tempó és stílusváltás következik a népek dalaiban, a Dankó Rádió világzenei magazinjában.

Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

Dankó Rádiót hallgatják, ez világzenei válogatásunk a népek dalai. Afrikai zenével folytatjuk, Baseku Kouyaté következik. Ő azt mondja magáról, hogy családját egészen Krisztus koráig tudja visszavezetni. A Maliból származó művész családja a griot kultúrában a királyok első tanácsadóiként a nép és az uralkodó közötti közvetítő szerepet töltötték be, valamint az éneklés és az ő kívánságaik közé tartozott. Baseku Kouyaté is ebbe a privilegizált rétegbe született, és 12 évesen már teljesen beleszeretett az ősi húros hangszerbe, a ngoniba. A hangszerről azt mesélt egy interjúban, hogy ez a griók legősibb hangszere, és ha már régebben csak egy ngoni lehetett egy csapatban, ő 4 ilyen hangszerrel akart formációt létrehozni. Elképzeléseinek sikerét tanúsítja, hogy rögtön első lemeze 2 díjat is kapott a BBC 3-as csatornájától. A Dankó Rádióban következik most Baseku Kouyaté zenéje, ez a Vele Kouba.

0: Népek dalai. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó rádióban.
1: Cada día que me enamoro.

Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja.

0: hamarosan 11 óra folytatódik a népek dalai a világzenei válogatásban. A következő muzsikával irány most a Balkán.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Danko Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Szabó Tamás.
0: Jó estét kívánok mindenkinek, folytatódik most a Népek dalai. Ez a világzenei válogatás éjfélig. Örülök, hogy bennünket hallgatnak. Esténként 9 és éjfél között hasonló világzenei válogatást hallanak nálunk, melyben ma este még adunk egy dalt Rashid Tahától. Ez egy posztumusz dal lesz 2019-ből, a Je suis African. Aztán szól világzene Marozsán Erikától, a Semmiség című dalt adjuk majd, és brazil muzsikával is készülünk még ma este. További jó rádiózást mindenkinek, most akkor irány a Balkán, Észak-Macedónia. A következő dal előadója Zarina Prvashevda, a dal címe pedig Da znaješ, Majko, vagyis Tudod, anyám.

ünnepek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Dalok, melyekben a tradíciók napjaink zenei világával egyesülnek. Népek dalai, világzenei magazin a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, a népek dalait hallgatják. Ez a világzenei válogatás. Most Rashid Tahával folytatjuk, az Algír származású Franciaországban élt művésszel, aki sajnos 2018 óta már nincs közöttünk. Igazi újító szellemű, kísérletező művész volt ő. A zenész ugyanis hazájának, Algériának a hagyományos dallamait, a ráj stílust először léptette fúzióra punk és rock zenei elemekkel. A muzsikus 58-ban született Algéria észak-nyugati részén, Oránban, és 10 éves volt, amikor családja Lyonba költözött. 17 évesen napközben egy hűtőtelepen, éjszakánként pedig egy klubban dolgozott DJ-ként. Főleg az arab zenéket, ezen kívül rappet, szalzát és funkot játszott. A 70-es évek végén már olyan zeneszámokat készített, amikben az arab popzenét a Led Zeppelinnel, Bob Diddley-vel vagy akár a Kraftwerkkel vegyítette. Lyonban nyitotta meg saját klubját is, majd ott alapította meg első zenekarát, amelyben arabul énekelt, a hagyományos algériai vonalat a punkkal keverő zenéjére. Egy posztumusz dalt hallgatunk tőle, Rashid Taha következik, aki 2018. szeptemberében hunyt el. Utolsó lemeze egy évvel később jelent meg, ezt ugye sajnos már nem érhette meg. Rashid Taha következik, és a Je suis Africain itt a Dankó Rádióban.

A Dankó Rádiót hallgatják, világzenei válogatásunk szól, ez a népek dalai. Marozsán Erikával folytatjuk, szóló lemezéről következik most egy dal. Azt vallja az énekesnő, hogy magának is fölteszi a kérdést olykor, vajon mi késztette arra, hogy ismét mikrofon mögé álljon és dalokat hírjon elő, sajátos szenvedélyét gyúrva költők, szövegírók neki szánt szavait és zeneszerzők dallamait. Bár azt mondja, csak interpretálója a megszületett daloknak, valami fajta gondolatátvitel dolgozhatott, mert minden szó, mintha az ő belső, zajos vívódásainak a leképezése lenne. A zenei fonalat Födő Sándor Fodóval közösen egymást inspirálva vették fel és tekergették, de ő csupán a háttérben maradt, mint mindenben belekotyogó árnyék volt jelen, mondja Marozsán Erika. Hallgassuk akkor, mi született mindenből. A zenét Födő Sándor Fodónak köszönhetjük, a szöveget pedig Laszkfi Jánosnak. Marozsán Erika énekel a Dankó Rádióban, a dal címe Semmiség.

Ezeket a zenéket akár autóvezetés közben is öröm hallgatni. Ezekre a zenékre összebújni is jó. Népek dalai a Dankó rádióban éjfélig.

Világzenei válogatásunkat hallják, ez a Népek Dalai a Dankó Rádióban. Holnap után pénteken ismét lesz nálunk világzenei koncert, ezúttal a svájci Folaton zenekar koncertjét hallhatják. Az együttes elkötelezte magát amellett, hogy kizárólag akusztikus hangszereken szólaltassa meg a francia nyelvű svájci tradicionális dallamokat, miközben időről időre más alpesi vidékek dallamai is felbukkannak koncertjeiken, ahogyan ők fogalmaznak, az európai népzenei párbeszéd részeként. Ezért is fogadták el a meghívást a 44. Euroradio Folk Fesztiválra 2025-ben, amely igazi ünnepe a tradíciókhoz visszanyúló zenének, és ahol 14 ország előadói mutatták be a kortárs európai folk zene sokszínűségét. A svájci Folaton zenekar névadója, a francia nyelvű Alpok mesebeli lénye, egy pajkos, mégis segítőkész figurája a helyi folklórnak, aki kitakarítja az istállót, vagy apróbb házi munkákat végez el, ha mosolyt és élelmet adnak neki. A név kötelez, éppen ez a játékosság és derűs csintalanság jellemzi az együttes zenei világát. Kéziratokból, népzenei gyűjtésekből és régi felvételekből merítenek, például Albert Goss és Otto Held munkáiból. Emellett a svájci Folaton saját kortárs kompozíciókkal is gazdagítja repertoárját, kiegészítve skót, ír, klezmer és más alpesi hatásokkal. A svájci Folaton zenekar koncertjét holnap után pénteken este hallgathatják meg 23 órától a Dankó Rádióban.

Lassan-lassan éjfél, ez pedig azt jelenti, hogy véget ér már a Népek Dalai, a világzenei válogatás. Remélem tetszett a program, holnap este 9 órától hasonlóval várjuk majd Önöket itt a Dankó Rádióban. Ma este munkatársaim voltak a gyártásvezető Sztrányóczki Imre és a hangmérnök Gorzsás Gábor. Én pedig a szerkesztő műsorvezető Szabó Tamás vagyok. Köszönöm figyelmüket, a himnusz követően mindjárt kezdődik az éjszakai dalcsokor. Találkozzunk tehát ismét holnap este.

Itt a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója. Köszöntjük hallgatóinkat! Éjszakai dalcsokor. Nóta válogatás hajnali 4 óráig. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Volt egyszer egy régi tavasz, azóta se nyíltak úgy a rózsák. Volt egyszer egy kicsi asszony,

meg se billen a piskalapom széle. Vaj, vaj, az az asszony tudná,

meg se billen a kis kalapom széle. Vaj, vaj, az az asszony tudná,

0: 7-8-9-szer megölelni.
1: Dankó Rádió. Hódmezővásárhelyen FM 90,8. A Magyar Zene Rádiója.

0: A pontos idő 1 óra. Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. 20 csak prímás. Nóta Csokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, a Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása. Már is kezdődik, tartsanak velünk a következő 1 órában. Hamarosan a kanyargó Tisza partjára kalauzol minket Dóczi József nótájával Dócs Péter. A felvétel 2025. november 6-án készült a Sára Sándor vetítőteremben. Ez volt a jubileumi 50. stúdiókoncertünk. Miskolci Balogh Zoltán és zenekara játszik hamarosan. Utána pedig Szántó Ferenc Este van, én pedig várok rád című andalgóját hallgathatjuk. Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkból. Bangó János és együttese Dóka Zsuzsának és Bősi Szabó Lászlónak muzsikál. Majd Szent Miklósiné Bankó Júlia csárdása hangzik el a Liba Máj Kacsa Máj című Szentendrei Klárától. Tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánok!

Ha odafönn találkoznánk, rózsa, rózsa, sárga rózsa, szerettem egyet. Ezt a három dalt hallgathatjuk a folytatásban. Leszler József és Segesdi László frissét, majd Kollár Katalintól és Sárközi Béla zenekarától. Szerdahelyi János és Heródek Sándorné csádását pedig Csík József előadásában ifjabb Berki Béla zenekarának közreműködésével halljuk. De mindezek előtt Vas Gábor és Zé Horváth Gyula hallgatójára kerítünk sort. Már is Máté Otília dalol, Téki Lakatos Sándor és zenekara kíséretével.

Dankó klubos koncertfelvételeinkből hármat játszunk önöknek a folytatásban. Egy Harkányit, majd két budapestit. Mindkét budapesti a Thália Színházban készült. Ezek közül az egyik Ihos Józseftől és Szalay Anta zenekarától hangzik el, Leszakadt a pincelakat. A másik pedig szintén egy csádás, Bokor János előadásában hallgatható Szép a babám, fekete szeme. A művész úrnak majd a Rajkó zenekar muzsikál, azután, hogy meghallgatnánk Szaúcsek István és S. Széchenyi Mária hallgatóját. Már is Lakatos Miklós együttese muzsikál, aki énekel a 2025-ös esztendő Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozatával kitüntetett Budai Beatrix.

Az Ankó Rádió Hús csak prímása szól önöknél a folytatásban is. Fürdik a holdvilág az éjsűrűjében. Ez Petőfi Sándor egyik verse, de itt a Dankó Rádióban megzenésítve hallgathatjuk Bognár Ignác dallamaival, Jenei Gábortól és Toki Balogernő zenekarától. Utána Vidovenyec János és Szabó Bogár Erzsébet csárdása hallható. Ha kismadár lehetnék a faágon. Újvári Marikát Johann János és zenekara kíséri hamarosan.

Hajnalom, csillagom címmel Szőlős Jemese nem sokára elénekli nekünk Tordai Borbély Pál és Heródek Sándor név frissét. Előtte pedig Gáti Pál egy csárdással érkezik, a leány felcseperedik. Ez Szerdahelyi János és dr. Markó Pál közös szerzeménye, a felvétel 2016-ban készült Terék József és zenekara közreműködésével.

egymáshoz holdfényben, Anna visz az aranyos kis kezében. Fényes csillag játszadozik a huncut kék varázslatos szemében. Elindul hát a forráshoz holdfényben, Kannát visz az aranyos kis kezében. Fényes csillag játszadozik a huncut kék varázslatos szemében.

kezét vasárna. Szegény leány ilyenkor mit csinálhat? Beteszi a vizes kannát, átadja a szívét is a zsinárnak. És ha megkéri a kezét vasárna, szegény leány ilyenkor mit csinálhat? Beteszi a vizes

dala lesz. Bányai Mártont ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséri hamarosan. De előtte még Hollai Bertalannak ifjabb Sánta Ferenc együttese zenél az Ejnye bejó lakodalom című csádásban. Besenyei Ferenc lesz az előadója, Kis Angyal Ernő egyik legnépszerűbb andalgójának, ez a Jaj, de szép kék szeme van magának. De erre is még egy picit várnunk kell, mert most még Szerdahelyi János és Széchenyi Mária hallgatója szól a Szerelem Tisza virág. Berki Péter és zenekara muzsikál, Szász Kati dalol.

0: könnyen lépre mint.
1: Sárgára van a vonatnak négy kereke festve. Bodrogi Zsigmond csádását, majd Nógrádi Tóth Istvántól és Puka Károly zenekarától halljuk. Előtte két olyan felvételt játszunk önöknek, melyek Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban készültek. Ezek közül az egyik Laki Péterrel és idősebb Sárközi Lajos zenekarával, Morvai Károly és Tüttő János dalából, Nem zörög a haraszt. A másik pedig Koltai Lászlóval és Varga Jenő együttesével, Szerdahelyi János és Heródek Sándorné andalgójából, Vándormadár, ha elindulsz, messze délnek. De most még Virágzott az aranyerdő, Rácz Béla és Sallai Misi hallgatója következik, Fényes Györgynek ifjabb Berki Béla zenekara muzsikál.

hogyha a világon bor se volna. Hallhattuk Hevesi József és Kovács Mihály frissét Berkes János és Németh Csicsó József zenekarának előadásában. És hát lassan múlt idő lesz egész húscsak prímásunk, már ami a mai egy órát illeti. Kócos fejet, ha rám hajtott címmel búcsúzunk Önöktől, Horváth Jenő és Sallai Misi dalát ifjabb Déki Lakatos Sándor zenekara játsza. Én búcsúzom, további kellemes rádiózást kívánok. Morvai Noémit hallották, viszont hallásra.

0: Pontos idő 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpalávaló népzene kedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó estét kívánok! Ma esti Táncházban című műsorunkban Sebő Ferenc a Népzenéről című sorozatának egyik adását hallják, mely először a Bartók Rádióban hangzott el. Ezzel tisztelgünk az április 27-én 79 éves korában elhunyt Sebő Ferenc munkássága előtt.
2: Mai adásunkban magáról a táncházról lesz szó. Arról a magyar termékről, amely teljesen hazai alapanyagból készült, mégis világhírre vergődött. Várom, hogy más területeken is történjék ilyen csoda. Az első táncház példamutató együttműködés eredménye volt. 4 amatőr táncegyüttes, a Bihari, a Bartók, a Vadrózsák és a Vasas táncosai határozták el, hogy egy zárt körű klubesten próbálják ki, mi lenne, ha nem csak a fesztiválokon versengenének egymással, hanem együtt mulatnának méghozzá azokkal a néptáncokkal, amelyeket eddig csak a színpadon táncoltak. A kezdeményező biharisták kibérelték a Liszt-Ferenc-téri könyvklub helyiségét, és 1972. május 6-án megnyílt az első táncház Budapesten. A meghívókra ez volt írva: zene és tánc úgy, mint széken. Együttesük vezetője Novák Ferenc ugyanis épp akkor járt a még üzemelő széki táncházban, és friss élményeivel fellelkesítette a táncosait.